0: Dudolhatod,
1: énekelheted,
2: de a lábaddal is kísérheted
0: a legjobb dalokat.
1: Ez a Best FM.
3: Mindenkinek van egy álma, az enyém nem telették.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: fűben, és az erdei tornapályán játszottunk. Mégsem lettünk kiütésesek, és nem tört ránk allergiás roham. Emlékszel? A kakaóban nem volt A, B, C, D és E vitamin. Viszont bedekónak hívták, és már ez is elég volt a boldogságunkhoz. Emlékszel? Pityóka szedés, trapper farmer, Dunakavics bocicsoki, kubai narancs, Junoszt TV, gyárlátogatás, stb. Emlékszel? Mi még a pulóvereinket szagos szappannal illatosítottuk, és legalább két napig érezted, hogy merre jártál vele. Emlékszel? A legjobb tanulók zánkán nyaraltak, és két hét után sem vágytunk haza.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103,9 MHz-en.

A jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: az egyedüllét kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes, nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.
3: Változatosan.

0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Just for fun, he says, get a job.
4: A fülnek, az agynak, a szívnek.
5: That's just the way it
6: is. Legyen a kedvenced.
7: Things will never be the same.
4: Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Ez a 103.9 Best FM.

jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: 103.9 Best FM.
1: Korhatár nélkül fogható.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Szakmai konferenciát szervez a VMKK. Idén is lesz 72 óra kompromisszum nélkül. Forgalomkorlátozásokra kell ma készülni a városban. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. A Magyar Animáció Aranykora címmel szakmai konferenciát szerveznek a Váci Mihály Kulturális Központban szeptember 24-én. Az esemény a hazai rajzfilmgyártás kiemelkedő időszakát mutatja be, művészeti, pedagógiai, közművelődési és társadalomtörténeti nézőpontból tudata a Nyíregyházi intézmény. Mészáros Szilárd, a VMKK igazgatója köszönti majd a megjelenteket, akik ezt követően előadásokon vehetnek részt. Szó lesz a vizuális nevelésről, a magyar népmesékről, Dargai Attila életművéről, valamint az 1980-as években jellemző populáris kultúráról és animációs filmekről is. A részletes program elérhető a Váci Mihály Kulturális Központ közösségi oldalán. Ismét cselekvésre hív a 72 óra kompromisszum nélkül országos önkéntes akció. Október 2. hétvégéjén 3 nap jó ügyekről és közösségi élményekről szól majd, tudtuk meg Treszkai Róbert Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei koordinátortól, aki elmondta, a program tavaly is sokakat vonzott.
2: Országos szinten 9000 résztvevője volt a rendezvénynek, ebből Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 3460 fő önkéntes regisztráció volt, azaz több mint 38%-át adja az országos számoknak, egyre több fiatal csatlakozik hozzánk, és a tavalyi évben is 20 településen 43 projekttel kapcsolódtunk be a programba.
1: Ma este rendezik Nyíregyházán, a Városi Stadionban a Nyíregyháza Spartacus Ferencváros labdarúgó mérkőzést. A rendőrség nagy erőkkel biztosítja a rendezvény helyszínét és a stadionba vezető közlekedési útvonalakat. A közlekedők időszakos forgalomkorlátozásra, útszűkületre és rendőri ellenőrzésre számíthatnak a 4-es és a 338-as főút Nyíregyházára vezető szakaszán. A Sóstói út és a stadion köz kereszteződésénél teljes útzár lesz 5 óra és 23 óra 30 perc között, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség. Kiemelték, hogy időszakos korlátozásokra és terelésekre a Városi Stadion és a Nyíregyházi vasútállomás közötti útszakaszon is számítani lehet. Nyíregyházán igazán nyárias, zavartalanul napos idővel indul a vasárnap, és napközben is sokat fog sütni a nap. A hőmérséklet csúcsértéke eléri a 28 fokot, csapadéktól sehol sem kell tartani, a szél gyenge marad. A folytatásban hétfőn fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egy hidegfront nyomán szelesebb idő, néhol zápor valószínű. A jövő hét közepén pedig lényegesen hűvösebb, mindössze 17-20 fok közötti kora őszi időjárásra számíthatunk térségünkben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: Kapd el velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
4: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a 103.9 Best FM.
5: A fontosabb fiókja beteg. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
6: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

Miki a Best FM-mel. A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokból.

0: el velünk ma is a nap ritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
5: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a 103.5

fél hatkor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Szakmai konferenciát szervez a VMKK. Bánk is sikerek az első segélynyújtó versenyen. Új irodát nyitott a Szent Demeter Szeretetszolgálat. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. A Magyar Animáció Aranykora címmel szakmai konferenciát szerveznek a Váci Mihály Kulturális Központban szeptember 24-én. Az esemény a hazai rajzfilmgyártás kiemelkedő időszakát mutatja be. Művészeti, pedagógiai, közművelődési és társadalomtörténeti nézőpontból tudata a Nyíregyházi intézmény. Mészáros Szilárd, a VMKK igazgatója köszönti majd a megjelenteket, akik ezt követően előadásokon vehetnek részt. Szó lesz a vizuális nevelésről, a magyar népmesékről, Dargai Attila életművéről, valamint az 1980-as években jellemző populáris kultúráról és animációs filmekről is. A részletes program elérhető a Váci Mihály Kulturális Központ közösségi oldalán. Elindult a beiskolázási időszak, széles képzési kínálattal és nyílt napokkal várja a nyolcadikosokat a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium. Az iskola idén is kétnapos rendezvénysorozattal nyitja meg kapuit a leendő középiskolások és szüleik előtt. A részleteket Homoródi Antalné Török Marianna igazgatóhelyettes ismerteti.
2: Évek óta nagyon nagy az érdeklődés a nyílt napunk iránt, éppen ezért nem csak egy napot tűztünk ki ennek érdekében, hanem kettőt. 22-én és 23-án 8 órától várjuk az érdeklődő fiatalokat. Ekkor az iskola bemutatás után 3 tanítási órára nyílt órát szervezünk. Látogathatnak mindenféle tanítási órát. 22-én délután 16:30-kor várjuk a szülőket, akiknek szintén tájékoztatást fogunk tartani. A jelentkezés regisztrációhoz kötött.
1: Ismét helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza ezúttal Gyügyére látogat. A lakosság szeptember 30-án vehet részt ingyenes vizsgálatokon. Elérhető mások mellett nőgyógyászati rákszűrés, szemészeti vizsgálat, általános egészségi állapot felmérés, szív-érrendszeri és diabétesz rizikóbecslés is. További részletek a Fehérgyarmati Egészségfejlesztési Iroda közösségi oldalán. Ismét cselekvésre hív a 72 óra kompromisszum nélkül országos önkéntes akció. Október 2. hétvégéjén 3 nap jó ügyekről és közösségi élményekről szól majd. Tudtuk meg Treszkai Róbert, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei koordinátortól, aki elmondta, a program tavaly is sokakat vonzott.
3: Országos szinten 9000 résztvevője volt a rendezvénynek, ebből Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 3460 fő önkéntes regisztráció volt, azaz több mint 38%-át adja az országos számoknak. Ebből 2425 fő vallotta magát katolikusnak, és 1031 fő református vallásúnak. 2024-ben országos szinten 8000 önkéntes volt, akkor ugye 2357 fő volt a megyénkben, ami 29,5%-ot jelent. Ez azért is jó, mert ebből is látjuk, hogy igazából minden évben egyre több fiatal csatlakozik hozzánk, és a tavalyi évben is 20 településen 43 projekttel kapcsolódtunk be a programba.
1: Szép eredményt ért el a Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium csapata az országos első segélynyújtó versenyen. Az iskola diákjai történetük során először jutottak be az országos döntőbe, ahol az előkelő 4. helyen végeztek, írja a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A közösségi oldalukon közzétett beszámoló szerint a fiatalok kiemelkedő 86%-os teljesítményt nyújtottak a megmérettetésen. Ezzel kiérdemelték a minősített első segélynyújtó csapat elismerést is. A bánkisok értékel emellett a legmagasabb pontszámot a Magyar Vöröskereszt történeti totóján, amiért külön díjat is átvehettek. A csapattagjai Barta Levente, Balog János, Tóth Zsombor, Széplaki Marcell és Nagy Zoltán Levente volt. Felkészítésüket Bakó András segítette. A mesék nyomába eredhetünk. 5. alkalommal rendezik meg az őszi Mese Egyetemet a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény óvó és tanítóképző intézete, valamint a Magyar Népmeséért Alapítvány közös eseményén mesemondók, néprajzkutatók, pedagógusok és a mesék iránt érdeklődők találkoznak. A rendezvény célja a magyar népmese és műmese értékeinek őrzése, ápolása és népszerűsítése, valamint társadalmi elfogadottságának erősítése, tudatta az intézmény. A programot szeptember 24-én tartják az egyetem besenyei aulájában, a részvétel ingyenes. Ünnepélyes keretek között áldották meg a napokban a Szent Demeter Szeretett Szolgálat új irodáját Nyírbátorban. A Nyíregyházi Egyházmegye Szociális Alapszolgáltatási Központ új telephelyén modernebb, tágabb környezetben dolgozhatnak. Az egyházmegye tájékoztatása szerint az épületet tavaly vásárolták meg, a felújítási munkák idén kezdődtek. Mások mellett átalakították a vizes blokkokat, megújultak a burkolatok és a falfelületek, emellett itt kapott helyet a központi irattár egy része is. A szeretett szolgálat kötelékében Nyírbátorban 12 gondozónő látja el a feladatokat. A városban több mint 80 főnek nyújtanak személyi gondozást, két személynek pedig szociális segítést biztosítanak. A mosdgáz veszélyeire figyelmeztet a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelem. Közleményükben azt írják, odafigyeléssel megelőzhetők a balesetek. A mosdgáz, vagyis széndioxid a szőlőlevének erjedésekor keletkezik, és komoly veszélyt jelenthet, ha nem biztosított a megfelelő szellőztetés, kiszorítja ugyanis az oxigént a helyiségből. Aki ilyen pincébe megy le, hamar oxigénhiányos állapotba kerülhet, eszméletvesztés vagy akár fulladás is bekövetkezhet. Érdemes a pincékben széndioxid érzékelőt felszerelni, vagy alkalmazható a közismert gyertyás módszer is. Felhívják a figyelmet, hogy ha valaki mosdgázzal kapcsolatos balesetet észlel, ne menjen le a pincébe, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Szabolcs-Szatmár-Beregben is történt már mosdgázhoz kötődő tragédia. 2018-ban Kékcsén egy középkorú férfi vesztette életét, két társát időben kihozták a pincéből. Ma este rendezik Nyíregyházán, a Városi Stadionban a Nyíregyháza Spartacus Ferencváros labdarúgó mérkőzést. A rendőrség nagy erőkkel biztosítja a rendezvény helyszínét és a stadionba vezető közlekedési útvonalakat. A közlekedők időszakos forgalomkorlátozásra, útszűkületre és rendőri ellenőrzésre számíthatnak a 4-es és a 338-as főút Nyíregyházára vezető szakaszán. A Sóstói út és a stadion köz kereszteződésénél teljes útzár lesz 5 óra és 23 óra 30 perc között, közölte a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei rendőrség. Kiemelték, hogy időszakos korlátozásokra és terelésekre a Városi Stadion és a Nyíregyházi vasútállomás közötti útszakaszon is számítani lehet. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció hétfőn indul. A motto ezúttal napi 8. A cél ugyanis az, hogy a résztvevők napi legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni, az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek, mondta rádiónknak Grózli Csaba, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
4: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, egy félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni, és ezért tűztük ki ezt a napi 8-at, vagyis hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért, ami aztán nagyon jó lesz akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek, különösen az, hogy egy közösség alakult most már ki, akik együtt mozognak, és ezzel a mozgás egyébként jótékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
1: A programhoz a Millió Lépés alkalmazáson keresztül bárki csatlakozhat. Nyíregyházán igazán nyárias, zavartalanul napos idővel indul a vasárnap, és napközben is sokat fog sütni a nap. A hőmérséklet csúcsértéke eléri a 28 fokot, csapadéktól sehol sem kell tartani, a szél gyenge marad. A folytatásban hétfőn fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egy hidegfront nyomán szelesebb idő, néha zápor valószínű, kora őszi időjárásra számíthatunk térségünkben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok felelégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nyílt napokat szervez az evangélikus gimnázium, bánk is sikerek az első segélynyújtó versenyen, veszélyeket rejthet a szüret. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Elindult a beiskolázási időszak, széles képzési kínálattal és nyílt napokkal várja a nyolcadikosokat a nyíregyházi evangélikus Kossuth Lajos gimnázium. Az iskola idén is kétnapos rendezvénysorozattal nyitja meg kapuit a leendő középiskolások és szüleik előtt. A részleteket Homoródi Antalné Török Marianna igazgatóhelyettes ismerteti.
3: 22-én és 23-án 8 órától várjuk az érdeklődő fiatalokat, ekkor az iskola bemutatás után 3 tanítási órára nyílt órát szervezünk. Látogathatnak mindenféle tanítási órát. 22-én délután 16:30-kor várjuk a szülőket, akiknek szintén tájékoztatást fogunk tartani. A jelentkezés regisztrációhoz kötött.
2: Szép eredményt ért el a Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium csapata az országos első segélynyújtó versenyen. Az iskola diákjai történetük során először jutottak be az országos döntőbe, ahol az előkelő negyedik helyen végeztek, írja a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A közösségi oldalukon közzétett beszámoló szerint a fiatalok kiemelkedő 86%-os teljesítményt nyújtottak a megmérettetésen. Ezzel kiérdemelték a minősített első segélynyújtó csapat elismerést is. A bánkisok értékel emellett a legmagasabb pontszámot a Magyar Vöröskereszt történeti totóján, amiért külön díjat is átvehettek. A mosdgáz veszélyeire figyelmeztet a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelem. Közleményükben azt írják, odafigyeléssel megelőzhetők a balesetek. A mosdgáz, vagyis széndioxid a szőlőlevének erjedésekor keletkezik, és komoly veszélyt jelenthet, ha nem biztosított a megfelelő szellőztetés, kiszorítja ugyanis az oxigént a helyiségből. Aki ilyen pincébe megy le, hamar oxigénhiányos állapotba kerülhet, eszméletvesztés vagy akár fulladás is bekövetkezhet. Érdemes a pincékben széndioxid érzékelőt felszerelni, vagy alkalmazható a közismert gyertyás módszer is. Felhívják a figyelmet, hogy ha valaki mosdgázzal kapcsolatos balesetet észlel, ne menjen le a pincébe, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Nyíregyházán igazán nyárias, zavartalanul napos idővel indul a vasárnap, és napközben is sokat fog sütni a nap. A hőmérséklet csúcsértéke eléri a 28 fokot, csapadéktól sehol sem kell tartani, a szél gyenge marad. A folytatásban hétfőn fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egy hidegfront nyomán szelesebb idő, néha zápor valószínű. A jövő hét közepén pedig lényegesen hűvösebb, mindössze 17-20 fok közötti kora őszi időjárásra számíthatunk térségünkben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10
2: perc. Előre szeretném leszögezni, hogy nem vagyok jobban, és hangulatilag sem, de azért köszöntöm a hallgatókat, én eljöttem, én megtettem, amit a haza kívánt. Dr. Móri Gyulával fog beszélgetni, a Csak 10 perc rovat indul. Szia, doktor úr!
3: Szervusz! Megcsináltad, amit kértem tegnap?
2: Mit kértél? Nem is emlékszem
3: semmit. Azt kért... Na, készen vagyok, az agyadra is ráment a hullám. Az a lényeg, hogy beszéltük, hogy bármilyen kórokozó támadott meg, az interferonok szintjének emelése az jó tud lenni. Ha a szervezeted még nem ott tart, hogy csináljon lázat, akkor csinálj te lázat. Ugye? És annyit mondtam, hogy menj el szaunázni például. Na, mert mi ezzel a lényeg, és akkor azért beszéljünk, ne csak rólad, mert állandóan te fogod magad, és itt
2: én most meg sem szólaltam.
3: Diplomatikusan
2: látom, azt mondom, bántasz meg.
3: Sírsz, közben meg a hallgatókat nyugodtan kellene
2: ennyi segíteni. Kell még nekem. Amúgy itt szagoljuk.
3: Szörnyű vagy ilyenkor egyébként, azt azért megjegyzem, hogy ez
2: a feleségem is ezt mondta.
3: Igazad van. Teljesen egyetértek a feleséget.

0: szaunába fél dézsát rálocsolja, ugye? Semmi köze az egészhez, nincs, hogy hogy kell szaunázni, ugye úgy hívják, hogy száraz szauna, azért tudsz ilyen magas hőt csinálni. Igen, ám, de ha beleteszed a vizet, a víz a hőt sokkal jobban tudja átadni az emberi szervezetnek, és onnantól kezdve borzalmasan meleg.
1: Ezért
0: akár
1: süt, amikor veszed a levegőt? Hogy...
0: Igen, mert főleg amikor mondom, elkezdődik ez a vízgőzzel való telítés. Mert a gőzfürdőnek mennyi a maximális hőmérséklete?
1: 60.
0: Az 50 fok. 50. Tehát, hogy van 60, nem tudom, de szerintem nincs. Tehát minél nagyobb a víztartalom, tehát mert egy fürdővíz az már mondjuk úgy 40 fokig jó, mert fölötte már forráz, ugye? Tehát minél töményebben éri a víz a bőrfelületet, az annál jobban ad, illetve vesz el hőt. Na most ugye a hideg víz is olyan, hogy a hideg levegőt jobban bírod, de a hideg vízbe lásd Titanic, ugye a filmet biztosan mindenki látta, ott perceket tudsz egy ilyen néhány fokos vízben ellenni, míg mondjuk egy néhány fokos levegőben azért sokkal, de sokkal könnyebb. Mi a lényeg, és mire kértelek tegnap, és ez segítség, könyörgöm, hogy légy oly kedves, és emeld a testhődet. Tehát ha emeled a testhődet bármivel, akkor az interferon szintje a szervezetednek meg fog emelkedni. Az interferon pedig közvetlenül harcba fog bocsátkozni a kórokozóddal, ami megtámadott. Tehát ha testhőt emelsz, akkor interferon szintet emelsz, és akkor a védelem, illetve a gyógyulásod meglódul, előre megy. Tehát vízzel is hatékonyan lehet testhőt emelni. Forró levegővel is, de forró fürdővel, gőzfürdővel, forró törőközőkkel. Tehát ezt mondtam neked, ez egy mesterséges láz.
1: Ezt régebben gondoltuk, hogy...
0: Igen, mert csináljunk benned mesterséges lázat, azaz emeljük meg a testet hőmérsékletét kívülről, és akkor meg fog emelkedni az interferon szintet.
1: Jó.
0: Tehát csinálj lázat, és akkor kész.
1: Mi bajom lehet?
0: Ez, mint a nagyi, vagy okay, takarom.
1: Felhívás. Segítsen valaki, hogy tudjunk egy jót szaunázni. Mármint, hogy én. És mert nekem nincs. Tehát, hogy...
0: Van egy csomó hely, ahol lehet. Hát ki ne találd már, hogy a hallgatók...
1: Nem akarok olyan helyre menni, szaunázni, ahol valakire valamit ráragaszthatok, Gyula.
0: Keres egy nagyit, aki bedugasztol téged reggelire. De mondok hozzá kutatási adatot, Tibi, mert ezt értsd meg. Tehát vizsgálták, hogy ha 30, ez egy 88-as vizsgálat volt, tehát egy limfocitákat, mint egy fehér vérsejteket vizsgáltak, és megnézték azok interferon termelését. Ha 37 fokról 39 fokra emelték a szervezetet. 10-szer több interferon termeltek 39 fokon ezek a sejtek, mint 37 fokon. Tetszik érteni? A COVID tanulmányokat is, ha megnézed, akinek magas volt az interferon szintje, mérsékelt problémákat okozott a COVID, akinek alacsony volt, ott meg bízott, elterjedt és szétszette őket. Tehát mindenki kezdjen el szaunázni, és akkor kedves hallgató, valaki fogadja már be ezt a drága jó műsorvezetőt ma egy kis baktérium vagy vírus szétszóró szaunázásra. Azt nem saját. Hiszem, hogy valaki téged ilyen takonypócként akar ott látni.
1: Nem, barátomék Ádámék írta nekem, hogy ma este várunk, 19 óra. Na.
0: Helyes. Jó, rendben, akkor menjél Ádámékhoz végre, hogy gyógyulj, de mi a lényeg? Az a lényeg, hogy például a szaunának a hatását mérték. Tehát ugye ezek, azt hiszem, hogy Finországhoz, vagy nem vagyok benne biztos, de lényeg, rendszeresen szauna hatást mértek, és az volt a lényeg, hogy a nulla szauna és az egy szauna között óriási különbség volt, de még az egy meg a több szauna között is. Tehát ahogy nőtt a szaunával töltött napok száma, úgy nőtt az ellenálló képesség és az interferon szint. Tehát ez nagyon-nagyon lényeges. Na most, ha már akkor szaunázol, akkor menjünk egy picit ebbe vele, mert ide már jön az a víz másodlagos hatása. Kell szerinted ilyen állapotban lehűteni magadat szauna után hideg zuhannyal vagy merülő medencében?
1: Szerintem nem.
0: De. És miért kell? Mert egy óriási tévhit van megint, és ezt cáfoljuk meg. A szauna mit
1: csinál? De még
0: csinál?
1: Jobban meg fogok fázni.
0: Nem fogsz megfázni. A szauna felmelegíti a testedet. Tibi, forráztad már le magad? Sajnos mindenki, hogy rácsapódott valami forró meleg. Egy pillanat, igaz? Azonnal elkapott.
1: Azonnal hideg víz alá.
0: Utána hideg víz alá. Mennyi időre?
1: Hát folyatjuk addig, ameddig...
0: Menj, amíg, az mennyi
1: bizsereg.
0: Idő? Hát egy ilyen pillanatra rá, egy pillanatra ráment a meleg valami, egy pillanatra ment rá. Mi a csodának kell 10 percig, vagy 3-ig, vagy 5-ig folyatni rá a vizet? Egyébként minél tovább folyatod, annál jobb. Tudod miért? Azért, mert annyira jó az emberi

0: szövetnek a hővezetése, hogy nagyon mélyen felmelegíti. Az a pici érintő erős hő mélyen felmelegíti, és mikor azt vissza akarod hűteni, akkor bizony hosszú idő, mire a teljes mélységet visszahűtöd. Kijössz a szaunából, felhúztad a testhődet, mit csinál a szervezetet? Kitágítja a pólusaidat, ugye már az izzadás ennek a része, mert megpróbál lehűteni. Tehát ha semmit nem csinálsz, akkor a kitágult pórusok meg a kijövő izzadság viszonylag gyorsan le fogja vinni ezt a megmelegített testhőt, tehát vége a mesterségesen kreált lázunknak. De ha belemész hideg zuhanyba vagy merülő medencébe, minél hidegebb, annál jobb, összerántja a bőr felületén lévő ereket, hogy megakadályozza immáron most már a kihűlést. De nem kell fél órákig ott állni a zuhany alatt, tehát nem az a lényeg, hogy hűsd le a testedet, csodán. Mi történik? Belül meleg maradsz, de kívül összezárja a szervezet a bőrnek az ereit, hogy ne tudjon hőt leadni, és innentől kezdve
1: a bent tartod a hőt.
0: Pontosan így van. Tehát ezért van a hideg a szaunázás végén, hogy belül a mag, a szervezetnek a belső hőmérséklete az minél tovább megmaradjon. És ezért van az, hogy utána lefekszel, és pihensz legalább annyi időt, mint amennyit a szaunában voltál, nem amennyit lehűltél, és még egyszer mondom, nem kell lehűteni magad, csak hirtelen az ereket
1: összezár. És közben bent a test pedig dolgozik.
0: Így van, pontosan, a testedben pedig a hő dolgozik, emeli az interferon szintet, és nagyon-nagyon-nagyon jó lesz a történetet. Tehát ez az egyik része a dolognak, hogy akkor a meleg, és a melegből tartós meleg, és interferon. Egyébként nézd meg, ha szaunából mindig szokták csinálni ennek, jaj, az utolsó szauna kör után már nem megyek lehűlni. Akkor az a hatás tulajdonképpen ki is esik, de ha meg elmegy lehűlni, akkor ott van, aki nem ment lehűlni, egyáltalán nem izzad, és ott van, aki elment lehűlni ugyanabban az autóban, és arra megfolyik a víz. Mert ott meg a szervezet érzi, hogy még mindig nagyon meleg van. És van még egy hatás, ezt csak zárójelben mondom, és nem is akarom nagyon ragozni, a fehér vérsejtek a kisebb erekben összetorlódnak, beszorulnak, és nem járőröznek, hanem oda meg vannak szorulva. Abban a pillanatban, ha ezt a tágítás szűkítés hatást megcsinálod, akkor igazából ez kilöpi őket, és hatalmas mennyiségű fehér vérsejt vesz részt az immunvédelemben, és kezd el járőrözni. Tetszik érteni?
1: Tetszik.
0: Tehát,
1: de különben, Gyula, ez nekem szimpi.
0: Na de akkor végre valahára, akkor menjél Kálmánékhoz, vagy Ádámékhoz.
1: Ádámékhoz.
0: Vagy Ádámékhoz, bocsánat. Menjél Ádámékhoz, és onnantól kezdve meg fogsz gyógyulni.
1: Nekem tök aranyos, tehát hogy most mit tudom én azért ma nem engedném be Szakács Tibit krákogva.
0: Tényleg, vagy én sem.
1: Remélem, ezt már most nem hallotta. Se. Nehogy lefújja. Akkor vége a kísérletnek. Na jó, meglátjuk, jó? Majd beszámolok holnap, jó?
0: Rendben.
1: Ennyit erről, jó? Köszönöm szépen akkor a tanácsot.
0: Szívesen.
1: Oké, okay. Szia-szia.
0: Szia-szia.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ismét helybe viszik a szűrővizsgálatokat, a mesék nyomába eredhetünk. Új irodát nyitott a Szent Demeter Szeretett Szolgálat. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Ismét helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza ezúttal Gyügyére látogat. A lakosság szeptember 30-án vehet részt ingyenes vizsgálatokon. Elérhető mások mellett nőgyógyászati rákszűrés, szemészeti vizsgálat, általános egészségi állapot felmérés, szív-érrendszeri és diabétesz rizikóbecslés is. További részletek a Fehérgyarmati Egészségfejlesztési Iroda közösségi oldalán. A mesék nyomába eredhetünk, 5. alkalommal rendezik meg az őszi Mese Egyetemet a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény óvó és tanítóképző intézete, valamint a Magyar Népmeséért Alapítvány közös eseményén mesemondók, néprajzkutatók, pedagógusok és a mesék iránt érdeklődők találkoznak. A rendezvény célja a magyar népmese és műmese értékeinek őrzése, ápolása és népszerűsítése, valamint társadalmi elfogadottságának erősítése, tudatta az intézmény. A programot szeptember 24-én tartják az egyetem besenyei aulájában, a részvétel ingyenes. Ünnepélyes keretek között áldották meg a napokban a Szent Demeter Szeretett Szolgálat új irodáját Nyírbátorban. A Nyíregyházi Egyházmegye Szociális Alapszolgáltatási Központ új telephelyén modernebb, tágabb környezetben dolgozhatnak. Az egyházmegye tájékoztatása szerint az épületet tavaly vásárolták meg, a felújítási munkák idén kezdődtek. Mások mellett átalakították a vizes blokkokat, megújultak a burkolatok és a fal felületek, emellett itt kapott helyet a központi irattár egy része is. A szeretett szolgálat kötelékében Nyírbátorban 12 gondozónő látja el a feladatokat. A városban több mint 80 főnek nyújtanak személyi gondozást, két személynek pedig szociális segítést biztosítanak. Ma este rendezik Nyíregyházán, a Városi Stadionban a Nyíregyháza Spartacus Ferencváros labdarúgó mérkőzést. A rendőrség nagy erőkkel biztosítja a rendezvény helyszínét és a stadionba vezető közlekedési útvonalakat. A Sóstói út és a stadion köz kereszteződésénél teljes útzár lesz 5 óra és 23 óra 30 perc között, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség. Nyíregyházán igazán nyárias, zavartalanul napos idővel indul a vasárnap, és napközben is sokat fog sütni a nap. A hőmérséklet csúcsértéke eléri a 28 fokot, csapadéktól sehol sem kell tartani, a szél gyenge marad. A folytatásban hétfőn fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egy hidegfront nyomán szelesebb idő, néha zápor valószínű. A jövő hét közepén pedig lényegesen hűvösebb, mindössze 17-20 fok közötti kora őszi időjárásra számíthatunk térségünkben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Szakmai konferenciát szervez a VMKK. Idén is lesz 72 óra kompromisszum nélkül. Forgalomkorlátozásokra kell ma készülni a városban. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. A Magyar Animáció Aranykora címmel szakmai konferenciát szerveznek a Váci Mihály Kulturális Központban szeptember 24-én. Az esemény a hazai rajzfilmgyártás kiemelkedő időszakát mutatja be. Művészeti, pedagógiai, közművelődési és társadalomtörténeti nézőpontból tudata a Nyíregyházi intézmény. Mészáros Szilárd, a VMKK igazgatója köszönti majd a megjelenteket, akik ezt követően előadásokon vehetnek részt. Szó lesz a vizuális nevelésről, a magyar népmesékről, Dargai Attila életművéről, valamint az 1980-as években jellemző populáris kultúráról és animációs filmekről is. A részletes program elérhető a Váci Mihály Kulturális Központ közösségi oldalán. Ismét cselekvésre hív a 72 óra kompromisszum nélkül országos önkéntes akció. Október 2. hétvégéjén 3 nap jó ügyekről és közösségi élményekről szól majd, tudtuk meg Treszkai Róbert Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei koordinátortól, aki elmondta, a program tavaly is sokakat vonzott.
3: Országos szinten 9000 résztvevője volt a rendezvénynek, ebből Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 3460 fő önkéntes regisztráció volt, azaz több mint 38%-át adja az országos számoknak, egyre több fiatal csatlakozik hozzánk, és a tavalyi évben is 20 településen 43 projekttel kapcsolódtunk be a programba.
2: Ma este rendezik Nyíregyházán, a Városi Stadionban a Nyíregyháza Spartacus Ferencváros labdarúgó mérkőzést. A rendőrség nagy erőkkel biztosítja a rendezvény helyszínét és a stadionba vezető közlekedési útvonalakat. A közlekedők időszakos forgalomkorlátozásra, útszűkületre és rendőri ellenőrzésre számíthatnak a 4-es és a 338-as főút Nyíregyházára vezető szakaszán. A Sóstói út és a stadion köz kereszteződésénél teljes útzár lesz 5 óra és 23 óra 30 perc között, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség. Kiemelték, hogy időszakos korlátozásokra és terelésekre a Városi Stadion és a Nyíregyházi vasútállomás közötti útszakaszon is számítani lehet. Nyíregyházán igazán nyárias, zavartalanul napos idővel indul a vasárnap, és napközben is sokat fog sütni a nap. A hőmérséklet csúcsértéke eléri a 28 fokot, csapadéktól sehol sem kell tartani, a szél gyenge marad. A folytatásban hétfőn fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egy hidegfront nyomán szelesebb idő, néhol zápor valószínű. A jövő hét közepén pedig lényegesen hűvösebb, mindössze 17-20 fok közötti kora őszi időjárásra számíthatunk térségünkben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyom.
1: Csak 10 perc. Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
1: Csak 10 perc.
2: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
1: Csak 10 perc.
2: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral.
1: Csak 10 perc.
2: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
1: Csak 10 perc.
3: Sokkal jobban vagyok. Köszöntöm a rádióhallgatókat. Indul a Csak 10 perc rovat. Akik nem hallották a tegnapi adást, már is összefoglalom.
4: Meg a tegnap előtti.
3: Szia, doktor úr. Dr. Mórik Gyulával beszélgetek, igen. A hét elején indult már, mint nálam, egy ilyen kis nazális fixációval, lett belőle köhögés, lett belőle mi egymás, és borzalmasan rossz közérzet. És ez kiütött a hangulatomon is. És a segítséget kértem.
4: Aprócskát.
3: Így van, egy aprócskát, hogy foglalkozzon velem is egy picit, aztán, ahogy szokta, inkább nem mondom, tehát, hogy...
4: Ez nagyon nem is lett volna igaz ez a mondat.
3: Igen, azt mondta, hogy semmi. Uh-huh. Tehát ennyi. És azt mondta, hogy mesterségesen emelje meg a testhőmet, és akkor majd a szervezet az majd elkezd ezzel. És én abszolút hitetlen voltam ezzel a dologgal kapcsolatban. Kértem hallgatói segítséget. Ádám, aki nekem nagyon jó barátom különben, és ők rendelkeznek ilyen finn szaunával, ő meghívott engem tegnap este 19 órára. Tök jót szaunáztunk. Ő különben elővigyázatos volt. Azt mondta, hogy én csak menjek be egészen nyugodtan, utána kiszellőztetnek, stb. Minden. Tehát én szaunáztam egyedül. És van neki ilyen merülő medencéje, és abban is megmártóztam, úgy, ahogy mondtad utána. És én háromszor mentem be, ilyen 10 perceket voltam bent körülbelül, azt nem néztem igaz, hogy hány, de meleg volt. És sokkal jobban vagyok, Gyula. Tehát ma reggel én már úgy ébredtem, hogy azt mondtam, hogy igen, ez valamit mutat. Ez az én tesztem, de ez alátámasztja azt, amit te most mondtál. Úgyhogy most meg kell, hogy kövesselek, mert ez jól esett nekem. És sokkal jobban vagyok.
4: És tudod,

0: jeget, mint amilyen videót én tavaly küldtem is neked. No, beszéljünk egy kicsit a hideg terápiáról. Mert hogy képzeld el, hogy van ilyen. Voltál már úgynevezett krioszaunában?
1: Engem már hívtak, én nem mertem bemenni, mert itt aztán van mínusz, azt hiszem, hogy ilyen 90 vagy 100 fok.
0: Aha, mínusz 110-től mínusz 140-ig van a krioszauna.
1: Aha, igen. Na hát menjetek.
0: Picikét hideg van benne. Jó, na, tehát az a lényeg, hogy ez a kezelés olyan 2-4 perc, mert ennyit bír az emberi szervezet, de ennyi idő alatt, mivel ugyanolyan, mint a szauna, tehát ugye vízből nem bírnád, vagy bármilyen felszínhez érő dologból ezt nem lehetne, hát azonnal fagyási sérüléseid lennének, de mivel itt csak a levegő közeg van, ez csak a felszínt fogja lehűteni. De mi történik, Tibi? És most megint csak ugyanott tartunk, csak a másik oldalról. Lehűtöd ezzel az extrém hideg levegővel a testedet, és akkor mi indul be a testedben?
1: Hát a belső védelem, a hő.
0: Hőtermelés. Igen. Így van, tehát a végeredmény megint csak az, hogy hőtermelést indukál a vége, és onnantól kezdve lesz hő, és lesz interferon. Tehát magyarul megint csak az egészségedet az immunrendszeren keresztül védi. És én emlékszem rá, hogy a napsütés kapcsán ott beszélgettünk, és persze megint elviccelted, hogy van a Roberto barátod, aki roppant barna, és van a Finn rokon, aki meg hófehér. Igen. Jó, na, akkor most a következőt képzeld el, hogy egy átlag hőmérsékletű helyen képzeld el, hogy az egyik lehet, hogy még az mondja, hogy melege is van, meg nem vesz fel semmit, és rövid ujjúban, a másik meg kis kabátban ott remeg és fázik. Miért? Azért, mert a szervezetben, ha rendszeres hidegnek vagy kitéve, akkor fokozódik a barna zsírszövet. Tehát ezt el lehet érni. Ahogy rendszeres, mondjuk hideg tavakban, egyebekben fürdesz, és onnantól kezdve, ha ez tényleg rendszeressé válik, akkor nem csak az lesz, hogy igen, felmelegszik a testet, hanem a barna zsírszövet mennyisége elkezd benned növekedni, ami meg a világ egyik legjobb zsírégető szövete. Tehát elképesztő mennyiségű energiát tud elégetni. És még egy nagyon fontos dolog van. Az, hogy ilyen hideg hatás ér, az egy borzalmas erős sokk, ez a meneküljünk ki. Tehát ezért nehéz a hideg vízbe maradni, az ember ordítozik, mert szíve szerint szaladgálnak kifelé belőle. Tehát ugye ez az életedért való menekülj, ez egy szimpatikus idegrendszeri hatás. Harcolj vagy menekülj. De abban a pillanatban, amikor kijutsz ebből a rettenet hideg 0 fokos vízből, akkor a szabad levegő már egy megváltásnak tűnik, és onnantól kezdve a megmenekültem érzés jön, ami meg paraszimpatikus, azaz egy nagyon mély, nagyon kellemes nyugalmat hoz. És képzeld el, hogy a mérések azt mutatják, hogy egy ilyen hidegfürdőnek azonos vagy mélyebb nyugtató hatása van, mint a meditációnak. És még amellett, hogy ez így van, még amellett csökkennek a gyulladásos melléktermékek a szervezetben, és egy speciális ilyen hosszú életgének, ezek a SIRT-ujjnak, ez a SIRT-1, SIRT-3, vagy az SOD-2 gének aktiválódnak. Tehát innentől kezdve ez egy elképesztő pozitív hatás. Szeretném ezt felsorolni, mert azt gondolom, hogy ez neked is tetszeni fog. Szóval, ha hajlandó lennél krioszaunába menni, ha hajlandó lennél hideg Balatonba menni, és nem az lenne az első mondatod, hogy hát menjetek, hanem csinálnád, akkor az a megterhelt izomzatod nagyságrendekkel jobban regenerálódna, az izomlázat sokkal gyorsabban elmúlna. Minden gyulladásod, Tibi, még egyszer elmondom, minden gyulladásod látványosan csökkenne, a fájdalmaid látványosan csökkennének, a vérkeringésed nagymértékben fokozódna, itt a mért változás az nagyjából 100%, és akkor az a kötekedő, elviselhetetlen műsorvezető, aki a szerdai meg a csütörtöki adást vezette, az egy ilyen kis tündi-bündi édi-bédi lenne, mint ami most vagy. Tehát egy jelentős hangulatjavulás következik be. Anyagcsere fokozódás, azaz kőkeményen fogyaszt és rakja rendbe a testsúlyodat, és most jönnek az ilyen nagyon szuper hatások, hogy bőrfeszesítés, zsírégetési intenzitás, fokozódás és alvás minőség

0: tanulás. Jó. Szerintem ez nem volt egy rossz felsorolás.
1: Hát nekem ezek nagyon szimpatikusak. Természetesen ebbe a témakörbe is van egy barátom, ő meg Gergő. És ő...
0: Oda néz ma?
1: Nem, csak meg fogom őt kérni, hogy segítsen, mert azt láttam, hogy ő volt ilyenben. Én akkor azt mondtam neki, hogy hát ez a te sportod, te csak csináld egész nyugodtan, de most, hogy elmondtad ezeket a dolgokat, kacérkodom már a gondolata, hogy kipróbáljam ezt.
0: Na, akkor még beszéljünk egy picit, mert ugye a vízről beszéltünk, és az előbb meg a krioszaunáról, tehát hogy még jobban az összefüggést lehessen érteni, ugyanezeket a hatásokat el tudjuk érni a hideg zuhannyal, vagy a jeges fürdővel. Csak a mértékek másak, és a behatási mélység más. Egy jeges fürdő az olyan 5 fok környékén, 5-10 fokos tulajdonképpen, mert annál jobban nem igazán hűl le. Én voltam mérten 0 fokos téli Balatonba. Hát azért az már kemény volt, pedig korábban az 5-10 fokosban már ilyen lazán járkáltam, szóval itt azért az 5 fok alatti tartomány majd, az nagyon húzós, igen, persze. Még ilyen 5-10 fokosban is 10 perc hidegfürdő után a hatás már erősebb, mint a krioszaunának.
1: Csak hogy tudjak viszonyítani, mondjuk egy nyilvános helyen, ahol mondjuk van egy szauna, mondjuk egy ilyen wellness központban. Ott a merülőfürdő az hány fokot szokott lenni? 20 fokos 20, víz, 22, ami, igen, amiben igen. Majd meg halok olyan hideg, és igen. Akkor te azt mondod nekem, hogy én menjek a mínusz 90-be meg 100-ba.
0: De hogy a mínusz 90-100 az levegő, az nagyon más. Aha. Hogy 90, én ne azt mondom,
1: vagy te a 0 fokos Balatonba, vagy pedig... Aha, igen.
0: Ha menjél a jeges fürdőbe, az mondjuk 5 fokos, vagy esetleg 10, és akkor még nem is kell előtte szaunába menni, hanem menj bele ebbe a jeges
1: persze.
0: Vízbe.
1: Aha, igen.
0: Hát igen, és akkor mélyen a szöveteid lehűlnek, ráadásul ugye akinek ödémás a lába, mert különböző problémái vannak, ott egy ilyen hidrosztatikus nyomás is megjelenik, meg ez a érösszehúzó hatás. A lényeg az, hogy be is nyomja a perifériáról, tehát a végtagokból, a központokba a vért, és az ödéma is elkezd szűnni, és mondom, a keringés fokozódása 100% plusz, azaz duplázódik a keringés.
1: Nekem a tegnapi téma picit jobban bejött, már mint a szauna. Nem a jég, hanem a másik.
0: Értem, de ettől függetlenül ennek a hidegnek is nagyon-nagyon pozitív hatásai vannak, mert a végeredménye tulajdonképpen át fog csapni. Én ezért úszom rendszeresen a hideg Balatonba, és mindig bolondnak nézel, de ennek nagyon pozitív élettani hatása van. És ha reggel, ha csak kipróbálod azt, hogy van egy húzós reggeled, borzalmas emberekkel kell találkoznod, de nem tudod elkerülni, akkor állj be egy kis hideg zuhany alá. Ha még nem szoktad meg, akkor hűsd le magad fokozatosan, tehát állj be langyos alá, aztán már ha ott megy, akkor hirtelen zárd el, és akkor kész. De mi a lényeg, hogyha nagyon hideg vízbe lezuhanyzol reggel, és tényleg lehűlsz, az olyan sok lesz a szervezetednek, hogy utána pedig úgy jön a paraszimpatikus nyugtató hatás, hogy egész nap téged senki nem fog tudni felbosszantani.
1: Ezt is kipróbáljuk.
0: Na, akkor légy oly kedves, tehát én pedig elkezdtem lehűlni a Balatonnal, mert most már lehűl, és feltett szándékom, hogy egyszer még téged is beleviszlek.
1: Jó, ez még
0: de tetszik. Akkor viszont a hallgatóknak felveszünk.
1: Jó.
0: Okay. Mert engem amúltkor felvettél, és képes voltál lejátszani.
1: Igen. De most nem akartam bejátszani azt a fájt, hát de meg tudtam volna oldani, de...
0: Neked meg.
1: Mondom, nem. Jó. Okay. Na, nagyon köszönjük, jövő héten megint jelentkezünk. Doktor, jó pihenést kívánunk, köszönjük szépen.
0: Szervusztok, nagyon szívesen.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Színpadi programokkal és gasztronómiai különlegességekkel várja az érdeklődőket a 9. közfoglalkoztatási kiállítás és vásár Nyíregyházán, a Kossuth téren, szeptember 22-én kedden. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal által szervezett eseményen 45 kiállító mutatja be a közfoglalkoztatásban elért eredményeit. 9. közfoglalkoztatási kiállítás és vásár. A rendezvény 10-től 16 óráig díjmentesen látogatható.
2: A rádió nem varázspálca. De ha jó az ajánlatod, segít, hogy még többen ismerjék a neved. Tudunk neked is segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Nyílt napokat szervez az evangélikus gimnázium, Bánk is sikerek az első segélynyújtó versenyen, veszélyeket rejthet a szüret. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Elindult a beiskolázási időszak, széles képzési kínálattal és nyílt napokkal várja a nyolcadikosokat a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium. Az iskola idén is kétnapos rendezvénysorozattal nyitja meg kapuit a leendő középiskolások és szüleik előtt. A részleteket Homoródi Antalné Török Marianna igazgatóhelyettes ismerteti.
4: 22-én és 23-án 8 órától várjuk az érdeklődő fiatalokat, ekkor az iskola bemutatás után 3 tanítási órára nyílt órát szervezünk. Látogathatnak mindenféle tanítási órát. 22-én délután 16:30-kor várjuk a szülőket, akiknek szintén tájékoztatást fogunk tartani. A jelentkezés regisztrációhoz kötött.
3: Szép eredményt ért el a Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium csapata az országos első segélynyújtó versenyen. Az iskola diákjai történetük során először jutottak be az országos döntőbe, ahol az előkelő 4. helyen végeztek, írja a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A közösségi oldalukon közzétett beszámoló szerint a fiatalok kiemelkedő 86%-os teljesítményt nyújtottak a megmérettetésen. Ezzel kiérdemelték a minősített első segélynyújtó csapat elismerést is. A bánkisok értékel emellett a legmagasabb pontszámot a Magyar Vöröskereszt történeti totóján, amiért külön díjat is átvehettek. A mosdgáz veszélyeire figyelmeztet a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelem. Közleményükben azt írják, odafigyeléssel megelőzhetők a balesetek. A mosdgáz, vagyis széndioxid a szőlőlevének erjedésekor keletkezik, és komoly veszélyt jelenthet, ha nem biztosított a megfelelő szellőztetés. Kiszorítja ugyanis az oxigént a helyiségből. Aki ilyen pincébe megy le, hamar oxigénhiányos állapotba kerülhet, eszméletvesztés vagy akár fulladás is bekövetkezhet. Érdemes a pincékben széndioxid érzékelőt felszerelni, vagy alkalmazható a közismert gyertyás módszer is. Felhívják a figyelmet, hogy ha valaki mosdgázzal kapcsolatos balesetet észlel, ne menjen le a pincébe, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Nyíregyházán igazán nyárias, zavartalanul napos idővel indul a vasárnap, és napközben is sokat fog sütni a nap. A hőmérséklet csúcsértéke eléri a 28 fokot, csapadéktól sehol sem kell tartani, a szél gyenge marad. A folytatásban hétfőn fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egy hidegfront nyomán szelesebb idő, néhol zápor valószínű. A jövő hét közepén pedig lényegesen hűvösebb, mindössze 17-20 fok közötti kora őszi időjárásra számíthatunk térségünkben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Jó reggelt kívánok, hogyha valaki most ébredezik, akkor remélhetőleg már jó hangulatban tervezi ezt a vasárnapi napot. Szeptember 20-án én pedig egy kis segítséget is fogok hozzáhozni, már ami a hangulatot illeti, no és azon kedves program lehetőségeket, amivel még tudunk így kalkulálni a szeptemberi hónapban. George Michael jön, aztán fölkészülnek Kowalskiék is, és velünk lesznek Szikora Robiék is ebben az órában. Rádiózom velem, én Zentai Edit vagyok egészen 2-ig.
7: Like no other.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

és a legjobb zenék szólnak nálunk. Jó reggelt kívánok mindenkinek, a most ébredezünk, készül a kávé, vagy ha már éppen úton vagyunk valahová, akkor is tartson velem, hiszen ezen a délelőttön igyekszem egy kis jó kedvet, rengeteg jó zenét, és hát remélem, hogy kellemes társaságot is csempészni ebbe a vasárnapi napba. Hát benne járunk már az őszben, reggeleket érezhetően egyre frissebbnek éljük meg, remélem, hogy így van ez a mai napon is, nem csak mondjuk hétfőn, a nappalok pedig lassan rövidülnek, de a szeptember még nagyon sok szép pillanatot tartogat számunkra, úgyhogy használjuk is ki ezt a vasárnapot arra, hogy egy kicsit megálljunk, feltöltődjünk, és azokkal legyünk, akik igazán fontosak nekünk, mert hogy bízom benne, hogy még a reggeli órákban pontosan azok a személyek vannak mellettünk, akik nekünk fontosak. Szóval legyen ez a mai nap nyugodt, vidám és szeretettel teli. Maradjon velem, tegyük együtt szebbé ezt a vasárnapi reggelt. Jó rádióhallgatást kívánok mindenkinek, a legjobb zenékkel a folytatásban. Ez a Best

A Best FM-en szólnak a legjobb zenék, csodás napot kívánok mindenkinek, nagyon szeretem ezt az őszi időjárást. A lehető legjobb még öltözködés szempontjából is pont előkerülhetnek azok a sneakerek, zárcipők, sportcipők, zakók, blézerek, kis jackik, amik most mindenképpen még kellenek így a reggeli órákban, és színesíteni lehet most már velük az őszt. Egyébként nagyon jönnek ezek a barna színek, a földszínek, amik mindig is divat színek, de most még a burgundit is nagyon látom, hogy itt van az élbolyban, vele együtt pedig azért a sárga, és mondjuk vannak még olyan színek, amiket én kifejezetten szeretek, ez a klasszikus fehér és a fekete, ami szerintem örök darab. Na, óvatosan közlekedjünk, és feltűnést azért keltsünk, jó, az utakon, mert nagyon nem mindegy, hogy mondjuk milyen színű az az autó, amivel közlekedünk, vagy éppen a láthatósági mellény, amit mondjuk majd a szürkületben, de még akár ilyenkor is föl lehet venni. Ja, és ha már ilyen dresszkódok, a múltkor láttam egy nagyon csinos hölgyet, akinek ilyen trapéz farmer volt a nadrágként ugye rajta, és miután biciklizett, egy nagyon szép kis ilyen láthatósági kis övecskét viselt pici formában a bokáján. Nagyon fontos ez is, mert látni és látszani ez nagyon fontos. És odafigyelni mindenre, mert hogy a ranszia, ami tart az utakon, az még mindig tart, és egyébként legyen is általános az, nem csak szeptember 22-ig, hogy igenis használjuk a gyermekbiztonsági rendszert, a biztonsági övet, mert ugye ezeket is vizsgálják a rendőrök most, illetve a segédmotorosoknál és a motorkerékpárosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Én nagyon jó utat kívánok mindenkinek, balesetmentes közlekedést, nyugalmat, csendet, relaxet, ami kell ahhoz, hogy a vasárnap jó hangulatúan kezdődjön és induljunk. Ez a Best FM, nálunk pedig a legjobb zenékkel. Megyünk is a folytatásban.

lehetett ugrani egy jó nagyot Chris Cross-szal, ez volt a Jump itt a Best FM-en, aztán jön a Coldplay dala és Amy Winehouse is felkészül. Szeptember 20-án van a szeptemberi szülötteket, szülinaposokat nagy puszival lehet köszönteni. Nekem egyébként a párom is ilyenkor ünnepel, úgyhogy hát őt már megpuszíltam. No meg a keresztapám is, és ilyenkor úgy nézem mindig a naptáramat, amiben olyan szépen föl vannak írva mindig a nevek, hogy kiket nehogy elfelejtsek véletlenül, mert bizony vannak, akik érzékenyek arra, hogy ne csak mondjuk egy üzenet érkezzen, vagy egy messenger, kis csatolás, hanem igenis legyen meg az a telefonos, vagy adott esetbeni személyes megjelenés, amivel szebbé tudjuk tenni az ő napjukat, úgyhogy nagy puszi az ünnepelteknek. Hát nem akármilyen világnap van így a mai napon egyébként, mert ugye a gyermekek világnapja is van, ugyanis Magyarországon szeptember 20-án tartják az ENSZ 1954-ben kezdeményezett gyermeknapi világnapot, és tudom, hogy utolsó napokon szoktuk itt májusban is ünnepelni a gyerekeket, de szerintem ilyenkor szeptember 20-án is egy nagy puszi ölelés jár nekik, hát ugye attól függően, hogy hány évesek a gyerekek, mert kisgyerekeknek még egy kis autó, vagy egy bármilyen kis baba nagyon jól tud ugye esni a kis lelküknek, nagyobb gyerekeknek már éppen egy utalás csengése tud szebb örömet okozni, jól van ez így, minden életkornak megvan a maga sajátossága. Hát legyünk boldogok ezen a napon, ez is nagyon fontos, jó tervezgetést kívánok mindehez. Nem sokára megyünk Sóstóra, ugye Extrém Trail bajnokság, de aztán sok minden lesz itt még a jövő héten, a Kossuth téren is a közfoglalkoztatottak kiállítása majd, és megnézem, hogy milyen lehetőségek közül lehet itt még szemezgetni. Dalok tekintetében pedig 3:49 előtt az ígérdal érkezik Amy Winehouse-tól, itt a Best.

Mindegy, 9 óra van, és bizony nem sokára jön az Európai Mobilitási Hét keretén belül az autómentes nap. Nem tudom, ezt ki hogy szokta tartani. Nekem egyébként vannak ilyen napok, amikor egyáltalán nem ülök autóba. No persze csak akkor, hogyha belvárosban van teendőm, és én itt lakok, úgyhogy oké, hogy szerencsés helyzetben vagyok. De lehet már így tervezni akár ezzel is, hogy hogy bírnánk ki mondjuk autómentesen éppen napokat. Vagy több napot? Na gondolkodjunk rajta, én pedig Andrisnak adom át a terepet, aki hozza nekünk a friss híreket, mert hogy mindjárt 9 óra.

0: Best FM. Szeretem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyíregyházán vannak a vevőid? Akkor itt legyen ismerős a neved. Hirdess helyi rádiókban.
3: Helyi rádiókban.
2: Rádióreklámnyíregyháza.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Ismét helybe viszik a szűrővizsgálatokat, a mesék nyomába eredhetünk. Új irodát nyitott a Szent Demeter Szeretett Szolgálat. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Ismét helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza ezúttal Gyügyére látogat. A lakosság szeptember 30-án vehet részt ingyenes vizsgálatokon. Elérhető mások mellett nőgyógyászati rákszűrés, szemészeti vizsgálat, általános egészségi állapot felmérés, szív-érrendszeri és diabétesz rizikóbecslés is. További részletek a Fehérgyarmati Egészségfejlesztési Iroda közösségi oldalán. A mesék nyomába eredhetünk, 5. alkalommal rendezik meg az őszi Mese Egyetemet a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény óvó és tanítóképző intézete, valamint a Magyar Népmeséért Alapítvány közös eseményén mesemondók, néprajzkutatók, pedagógusok és a mesék iránt érdeklődők találkoznak. A rendezvény célja a magyar népmese és műmese értékeinek őrzése, ápolása és népszerűsítése, valamint társadalmi elfogadottságának erősítése, tudatta az intézmény. A programot szeptember 24-én tartják az egyetem besenyei aulájában, a részvétel ingyenes. Ünnepélyes keretek között áldották meg a napokban a Szent Demeter Szeretett Szolgálat új irodáját Nyírbátorban. A Nyíregyházi Egyházmegye Szociális Alapszolgáltatási Központ új telephelyén modernebb, tágabb környezetben dolgozhatnak. Az egyházmegye tájékoztatása szerint az épületet tavaly vásárolták meg, a felújítási munkák idén kezdődtek. Mások mellett átalakították a vizes blokkokat, megújultak a burkolatok és a falfelületek, emellett itt kapott helyet a központi irattár egy része is. A szeretett szolgálat kötelékében Nyírbátorban 12 gondozónő látja el a feladatokat, a városban több mint 80 főnek nyújtanak személyi gondozást, két személynek pedig szociális segítést biztosítanak. Ma este rendezik Nyíregyházán, a Városi Stadionban a Nyíregyháza Spartacus Ferencváros labdarúgó mérkőzést. A rendőrség nagy erőkkel biztosítja a rendezvény helyszínét és a stadionba vezető közlekedési útvonalakat. A Sóstói út és a stadion köz kereszteződésénél teljes útzár lesz 5 óra és 23 óra 30 perc között, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg-Vár megyei rendőrség. Nyíregyházán igazán nyárias, zavartalanul napos idővel indul a vasárnap, és napközben is sokat fog sütni a nap. A hőmérséklet csúcsértéke eléri a 28 fokot, csapadéktól sehol sem kell tartani, a szél gyenge marad. A folytatásban hétfőn fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egy hidegfront nyomán szelesebb idő, néhol zápor valószínű. A jövő hét közepén pedig lényegesen hűvösebb, mindössze 17-20 fok közötti kora őszi időjárásra számíthatunk térségünkben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Köszi Andris a híreket, Asherrel indulunk, egy jó sör is lehet mondjuk, óvatosan az ebéd után a papának egy pohárral, de a múltkoriban én a szaunában ilyen sörös felöntésen vettem részt, és nagyon jó arányok eltalálása mellett jó kis komló illatot adott. No hát a reggeli kenyérnek is meg lehet már az illata, főleg, hogyha valaki reggelizik. Jó étvágyat kívánok, én pedig hozzáhozom a jó hangulatot, és a madárcsicsergést is hallom egyébként itt a szobám ablakából, úgyhogy őket is üdvözlöm, mert mindig vannak olyan kedvenc madárkáim, akik pont oda szoktak reppenni. Önnél is van ilyen? Ha igen, akkor hajrá, legyen szép napunk, 9 óra után néhány perccel a halott pénz előtt Asher dalával indulunk.

0: Velünk repül a munkaidő, mert itt szólnak a nyíregyháziak zenei kedvencei változatosan. Változatosan.
1: Ez a 103.9 Best FM.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Szép reggelt kívánok mindenkinek, szemüveget föl, hogyha éppen szokatásba vagyunk már, ami a szemünket illeti, akkor igenis a türelem, ami a legelőri vívő dolog lehet. Ilyenkor mondom ezt én, aki szemüveggel rendelkezem, és mindig sumálkolok vele, pedig ezt a multifokális szemüveget nem tudom kinek milyen gyorsan sikerült megszoknia, nekem nagyon nehezen, de talán a türelem, ami mindennek az alapja, és nem csak a szemüvegnek a megszokását illetően, hanem úgy az életünkre is rápecsételődik ez a jelző, hogy türelem, mély levegő sok esetben, nagy levegő, és persze elszámolni, vagy 3-4-ig, alkalmazhatjuk akár a közlekedésben is. Mindezt higgyék el, hogy sokkal jobb lesz a maguk védelme érdekében ezt alkalmazni. Egyébként én nagyon szeretem ezt a fajta légzéstechnikát mindenféle stressz helyzetben is előhúzni, amit egyébként nagyon sok meditációban lehet hallani és tanulni, és egyébként Szakács Tibi dr. Móri Gyulával is foglalkozott azzal, hogy akár a vérnyomást és magát ezt a stresszfaktort, hogy lehet egy kicsit jobban visszaszorítani, és ennek nagyon egyszerű tematikája tényleg a légzés, hogy beszívjuk, próbáljuk meg együtt, bent tartjuk, és 1-2-3-mal szépen kiengedjük. Ha valaki ezt mondjuk így a vasárnapi reggeli órákban akár 3-4-szer is megismétli, akkor biztos vagyok benne, hogy helyreáll nem csak a vérnyomása, hanem talán az idegállapota. Na, idegállapot nincs, fő a nyugalom. Élvezzük ezt a napot. Szeptember 20-a van, a legjobb zenékkel pedig megyünk tovább itt a Best FM-en, és tudja, ha önnek is bármilyen kérdése, óhaja, sóhaja, vagy talán csak egy fényképe van, amit szeretne nekem elküldeni, tegye meg. Én Zentai Edit vagyok, a Messengerre megtalál, ám bár látom, hogy a bestfmnyiregyháza.hu oldalon az üzenőfalat is van, aki szereti használni. Tartsa meg jó szokását, ma élvezzük a jó zenét.

Változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok már elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyok, mert ez a 103.9 Best FM.

Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenét.

Segítséget kérni nagyon jó, és hogyha tudunk segíteni, az még jobb, mert minden értelemben magunknak is ad egy pozitívumot, hogyha segítő kezet nyújtunk bárkinek is, legyen az egy idős hölgy, akinek éppen a lépcsőn való fölmenésben tudunk segíteni, vagy mondjuk a táskáját. Én a múltkor elkértem egy nénitől, és még isteni szerencsé, hogy ismert, meg olyan volt a kontaktunk, hogy bátran adta ide, de a szemében éreztem azt a félelmet, hogy már sok esetben ettől is úgy megijedünk, hogy nincsen mögötte valami szándék. No hát jó szándékkal legyünk egymás irányába, próbáljunk meg még ilyenek maradni. No nézzük, milyen hírek vannak itt a közlekedéssel kapcsolatban. Nekem nagyon szimpatikus ez a dolog, mert hogy jön nem sokára az autómentes napok, amikor is úgy tűnik, hogy ingyenes kerékpár szállítással és 999 forintos országos napi jeggyel már készülnek az Európai Mobilitási Hétre. Legalábbis maga ez a díjmentesség, ez szeptember 16-a és 22-e között él, amikor is kerékpárt lehet szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonaton. Egyébként maga az autómentes nap szeptember 22-e lesz, amikor 999 forintért váltható napi jegy, amellyel egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben. Hát ezeket nyilván fogják majd így föltüntetni mindenfelé, és lehet is érdeklődni, hogy pontosak-e ezek az információk, de a hírportálokon már erről is lehet olvasni. Hogy vagyunk? Túl vagyunk-e már a reggelin? Tervezzük-e már a jövő hetet? Vagy még csak süppedünk a mai napba? Szerintem éljük is meg a mai napot. A reggelihez jó étvágyat, a szeptember 20-ához pedig jó hangulatot kívánok a legjobb zenékkel, többek között Pápa Jóci érkezik.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

Hát legyen valami, mondjuk jobb esetben egy finom ebéd is majd az asztalon, de ennek a készítéséhez én nagyon jó hangulatot kívánok a háziasszonyoknak, és az külön nagy pozitívum, hogyha van mellettük segítő kéz, akár a mosogatásban, akár a répapucolásban, vagy éppen a panírozásban, mert hogy lehet ilyen jó hangulatot eredményezni, főleg amikor így a szeptember 20-ai dátum kapcsolódik a gyerekekhez, akkor külön élmény lehet, hogy ők is ott sertepertélnek a konyhában. Jó hangulatot kívánok, és ha már gyerekek, ugye ma van a gyermekeknek a világnapja, Magyarországon is tartjuk az ENSZ kezdeményezésére, úgyhogy lehet nekik adni egy nagy puszit, egy nagy ölelést, és mondjuk egy olyan program lehetőséget, ami a jövő héten lesz, de lehet már tervezni. Ugyanis imáron 9 éve, hogy magasba emelik a gyerekeket a józsavárosi Robinson dombon, amihez már így lehet előre csatlakozni és tervezni a jövő heti szombatot, mert hogy én biztos vagyok benne, hogy nagyon sok olyan gyermek van, aki biztos, hogy több már mint 9 éves, és szerintem még olyan szülők is lehetnek, akik mondjuk a gyermekek újszülött kora óta viszik ide a babákat és emelgetik jó magasba. Jó a program lehetőség, jó a hangulat, a pontban 11-kor lesz ez majd megtartva, de a szervezők nagy örömmel fogadják már 9:30-kor az résztvevőket, nagyszülőket, szülőket és persze a gyerekeket, akik ennek aktív részesei lesznek, hiszen ilyenkor ott a helyszínen is nagyon sokan emelik föl a gyerekeket, de a környező településekről, magyar lakta településekről is online bejelentkezéssel lehet majd itt ezt a jó hangulatot generálni. Szóval ez jövő hét szombat, 11 órakor pontosan, és a programnak mindenfajta részletét elolvashatják az oldalunkról, bestfmnyiregyháza.hu, ja, és a Józsavárosban ez nagyon fontos, Ungvás Sétány 3-5 szám előtti tér, ez ott a könyvtár elé várják majd a családokat. Én pedig a jó zenékkel várom a Best FM hallgatókat, mert hogy megyünk tovább, American Boy, Estelle, erről énekel nekünk a folytatás.

0: marad, amiből lehet egy jó meleg szendvics vagy egy pirítós. Köszönöm szépen Ildikónak. Náluk meleg szendvics lesz, és én külön imádom ezeket a retro meleg szendvics sütőket, amiket egyébként én még a régiségi piacon láttam, hogy be lehet szerezni. Ha valaki arra autózik, akkor jó utat, és persze a parkolásra figyeljünk, ott laknak nagyon sokan, ne akadályozzuk senkinek a garázsba való ki- és behatolását. Mindjárt 10 óra, Andris jön a hírekkel, én pedig egészen 2-ig itt a Besten maradok.
1: Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Szentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljesen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Színpadi programokkal és gasztronómiai különlegességekkel várja az érdeklődőket a 9. közfoglalkoztatási kiállítás és vásár Nyíregyházán, a Kossuth téren, szeptember 22-én kedden. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal által szervezett eseményen 45 kiállító mutatja be a közfoglalkoztatásban elért eredményeit. 9. közfoglalkoztatási kiállítás és vásár. A rendezvény 10-től 16 óráig díjmentesen látogatható.
2: A rádió nem varázspálca. De ha jó az ajánlatod, segít, hogy még többen ismerjék a neved. Tudunk neked is segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Szakmai konferenciát szervez a VMKK. Idén is lesz 72 óra kompromisszum nélkül. Forgalomkorlátozásokra kell ma készülni a városban. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. A Magyar Animáció Aranykora címmel szakmai konferenciát szerveznek a Váci Mihály Kulturális Központban szeptember 24-én. Az esemény a hazai rajzfilmgyártás kiemelkedő időszakát mutatja be. Művészeti, pedagógiai, közművelődési és társadalomtörténeti nézőpontból tudata a Nyíregyházi intézmény. Mészáros Szilárd, a VMKK igazgatója köszönti majd a megjelenteket, akik ezt követően előadásokon vehetnek részt. Szó lesz a vizuális nevelésről, a magyar népmesékről, Dargai Attila életművéről, valamint az 1980-as években jellemző populáris kultúráról és animációs filmekről is. A részletes program elérhető a Váci Mihály Kulturális Központ közösségi oldalán. Ismét cselekvésre hív a 72 óra kompromisszum nélkül országos önkéntes akció. Október 2. hétvégéjén 3 nap jó ügyekről és közösségi élményekről szól majd, tudtuk meg Treszkai Róbert, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei koordinátortól, aki elmondta, a program tavaly is sokakat vonzott.
4: Országos szinten 9000 résztvevője volt a rendezvénynek, ebből Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 3460 fő önkéntes regisztráció volt, azaz több mint 38%-át adja az országos számoknak, egyre több fiatal csatlakozik hozzánk, és a tavaly évben is 20 településen 43 projekttel kapcsolódtunk be a programba.
3: Ma este rendezik Nyíregyházán, a Városi Stadionban a Nyíregyháza Spartacus Ferencváros labdarúgó mérkőzést. A rendőrség nagy erőkkel biztosítja a rendezvény helyszínét és a stadionba vezető közlekedési útvonalakat. A közlekedők időszakos forgalomkorlátozásra, útszűkületre és rendőri ellenőrzésre számíthatnak a 4-es és a 338-as főút Nyíregyházára vezető szakaszán. A Sóstói út és a stadion köz kereszteződésénél teljes útzár lesz 5 óra és 23 óra 30 perc között, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség. Kiemelték, hogy időszakos korlátozásokra és terelésekre a Városi Stadion és a Nyíregyházi vasútállomás közötti útszakaszon is számítani lehet. Zavartalanul napos, szokatlanul meleg időnk van. Nyíregyháza környékén a hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 28 fokot. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, esőre sehol sem kell számítani. A folytatásban hétfőn egy átvonuló hidegfront mögött megnövekszik a felhőzet, és a szél is megélénkül. A jövő hét közepére pedig jelentős lehűlés érkezik, a csúcsértékek ekkor már csak 17 és 20 fok között alakulnak a régióban. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Andris, köszi a híreket, nagyon jó volt végighallgatni, amiket egyébként el is lehet hírek formájában olvasni az oldalunkról, bestfmnyiregyháza.hu. Jó zenék jönnek, én is maradok a mikrofon mögött, Zentai Edit, Segivel indulunk. Itt van az Ömli, ezt fogja nekünk énekelni, aztán jönnek a hősök, akik pedig azt mondják, ami a nap motója is lehet, hogy minden rendben. Remélem, így van.

0: Nagyon szeretem a Best FM rádiót, mert nagyon jó játékok vannak rajta, és nagyon jó zenéket hallgathatunk rajta egész nap.
1: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

Micsoda jó zenék szólnak itt nálunk, Michael Jackson után pedig még Ákos is jön a folytatásban, Jennifer Lopez és Akon dala is fölcsendül. Hogy érezzük magunkat? Remélem jól, és nem csak a gyerekek, akiknek a világnapját ünnepeljük a mai napon. Na hát, így fogom én is fölhívni majd a mai napon a gyerekeimet, hogy a világnapotokon nagyon imádattal köszöntelek benneteket. És mit szeretnétek? Jaj, anya, semmit, szokták mondani, no, de hát azért mindig örülnek egy kis meglepő ajándéknak. Ezzel szerintem mindannyian így vagyunk, akárhány évesek is vagyunk. A gyerekek mellett nézzük, milyen világnapok vannak még ma. Biztosítási világnap, és a mai napra esik, és nyilván a biztosítás fontosságára fölhívván a figyelmet, került be ez is a köztudatba. Ma van az Európai Kultúra napja, illetve az Egyetemi Sport Nemzetközi napja. Ha már egészségi vonalon megyünk tovább, akkor a Nőgyógyászati Onkológiai Világnapot is 2019 óta tartják. Ezen a napon el is gondolkodtam, hogy bizony ide is el kellene mennünk, kedves hölgytársaim, hogyha kimaradt volna egy-két, nem tudom, hogy hány év óta, akkor ezt is érdemes beírni majd a naptárba. Illetve a takarítási világnapot hagytam itt a végére, mert hogy oké, hogy takarítunk, kell a higiénia, meg rendszeresen tartjuk tisztán a lakásunkat, de ilyenkor talán vasárnap még nagyobb fókuszba helyeződik az egész heti rohanás és a munka mellett, hogy ez is megkapja a fontosságát így a mai napon. Na, hozom az érdekességeket is majd, illetve azokat a hírességeket, elfelejtett neveket, akiket én nem szeretném, hogy elfelejtsünk, hiszen letettek valamit az asztalra, na rájuk is fogunk emlékezni a folytatásban. A legjobb zenékkel pedig itt a Best FM-en megyünk tovább. Szép napot kívánva!

0: A Best FM ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen a kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy balesetet.
2: Egyik nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatok benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagyok.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

egyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Ő volt Jennifer Lopez itt a Best FM-en, a legjobb zenék között. Kívánok nagyon szép vasárnapi napot mindenkinek, jó kávézást. Egyébként előttem is itt van a kávém, de annyit beszélek, meg olvasgatok, hogy még bele se kortyoltam. No, nem az első már, mert már ilyen magasságban, ilyen 10:30 magasságában már azért a második kávémat szoktam lenyomni. Viszont itt nézem a híres születésnaposokat, és úgy megkérdőjeleződött a fejembe, miután látom Sophia Lorennak a nevét, aki a mai napon született, mégpedig 1934-ben, hogy éle még, hogy néz ki ő, és hát nagyon jó kis képet találtam róla az interneten, illetve egy nagyon szép kis cikket is, mert hogy tényleg hihetetlen, de Sophia Loren nemrég töltötte be a 91. életévét, és még mindig lenyűgöző formában van. A Svájcban tartott szűkörű ünnepségen a tőle megszokott eleganciával jelent meg, tökéletes frizurával, kifinomult sminkkel és klasszikus ékszerekkel. Egyébként a meghitt eseményre egy élénk piros, kényelmes garbót választott, amely még inkább kiemelte a legendás kisugárzását. Hát igen, én azt szeretem, amikor valaki tudja, hogy hány éves, és ennek megfelelően öltözködik, vagy visel olyan ruhadarabot, vagy olyan sminket, és úgy elfogadja magát, amilyen. Hát ő pont ilyen, de aztán nem is akarok ebbe belemenni, hogy ő most plasztika így, vagy úgy, mert nem érdekel. Igazából tényleg, amit ő letett az asztalra, az abszolút pozitív és példaértékű. Úgyhogy én jó egészséget kívánok mindenkinek, és próbáljunk meg az ő kis üzenetéből táplálkozni egyébként, mert hogy megfogalmazta ő azt is, hogy hálás minden jó kívánságért, támogatásért és szeretetért, amely egész pályafutása során körülvette, és mindig külön köszönetet mond azoknak, akik aggódtak érte. Hát ha más nem a családja, ugye, meg a rengeteg rajongó is. Na hát én is nem aggódom, hanem szurkolok mindenkiért, hogy elkészüljön délre az ebéd, úgyhogy jó készülődést és jó hangulatot kívánok mindehhez, amihez akár egy kis énekléssel is lehet segíteni a mamának, mert hogy jön a Fall of the Flow, ez már a porszem, itt a Best FM-en.
1: Há, mint hazai.
2: A Best FM-en.

0: be én.
1: Ez a 103.9 Best FM.
2: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
3: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
1: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

A holdala után nagyon szépen köszönöm Katikának, hogy nehogy már elfeledkezek Haracki Laci bácsiról, aki nagyon-nagyon kedvesen tudta énekelni nekünk többek között azt is, hogy Isten véled, édes piroskám, és megint csak rá is kerestem, mert igyekszem minden kérdésre választ adni, ami érdekelheti a Best FM hallgatókat, és nagyon érdekes ő, mert egyébként 2017-ben hunyt el, de hogy ő egy nagy életmódváltásban volt, halála előtt egy évvel letette a cigarettát, a poharat, semmi fröccs, és elkezdett szobabiciklit is használni, futni és egészségesebben élni. Egyébként a párja, aki 5 évvel élte túl, ő megjegyezte, hogy talán túlzásba vitte a mozgást, és hogy nem kellett volna ilyen hirtelen életmódot váltania, pedig a mozgás, sőt a futball volt az élete az éneklés mellett. Hát igen, 82 esztendőt kapott ő a sorstól. Én azért a mozgást minden formában ajánlom mindenkinek mértékkel, mert hogy nagyon fontos belőni azt, hogy kinek milyen az életkora, milyen a fizikai állapota, de én például nagyon büszke vagyok olyan fiatalokra is, akik itt városunkban méltán mondjuk egy kis csapatot tudnak össze

verbúválni, és ezáltal is motiválni mindenkit arra, hogy mozogjanak, úgyhogy gratulálok nekik. Én is kacérkodom már egy-egy ilyen kis csapathoz való tartozáshoz, de én még ilyen kis magányos farkasként futok, vagy az erdőben, vagy a bújtoson, mert azt is nagyon szeretem, úgyhogy ha valaki még mondjuk tervezi így a mai napon, hogy mozogni fog, akkor tegye meg, hiszen minden lépés többet jelent az izomzatért, a fejlődésért, és higgyék el, hogy amikor megvan az a táv, amit az ember teljesít, akkor mindig a jó érzéssel tud utána hazamenni, lezuhanyozni, és büszke magára. Na, én közben pityegek, úgyhogy meg is nézem, hogy ki írt nekem, de a legjobb zenéket indítom. Jön a Flip the Script, itt a Best FM-en. Szép napot kívánok!

Mindjárt jönnek a hírek, mert hogy 11 óra van, de Simply Red is fölkészül a következő órában. Júj, micsoda előadók jönnek. Jön a TNT, jön Robbie Williams, jön a Spice Girls, csak hogy itt az arányokat kiegyenlítsen férfi és nő között, ami remélem, hogy otthon is tökéletesen működik. Ugye, anya főz, apa meg mit csinál? Pihen. Na hát, ilyet is kell csinálni, és hát élvezzük ezt a napot, jó készülődést kívánok mindenkinek, egy óra múlva már ebéd. Hey mama, this that shit that make you move mama, get on the floor and move your booty mama, we the blast masters blasting up the jungle.

0: left the jam. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autóban, munka közben vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nyílt napokat szervez az evangélikus gimnázium, bánk is sikerek az első segélynyújtó versenyen, veszélyeket rejthet a szüret. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Elindult a beiskolázási időszak, széles képzési kínálattal és nyílt napokkal várja a nyolcadikosokat a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium. Az iskola idén is kétnapos rendezvénysorozattal nyitja meg kapuit a leendő középiskolások és szüleik előtt. A részleteket Homoródi Antalné Török Marianna igazgatóhelyettes ismerteti.
3: 22-én és 23-án 8 órától várjuk az érdeklődő fiatalokat. Ekkor az iskola bemutatás után 3 tanítási órára nyílt órát szervezünk. Látogathatnak mindenféle tanítási órát. 22-én délután 16:30-kor várjuk a szülőket, akiknek szintén tájékoztatást fogunk tartani. A jelentkezés regisztrációhoz kötött.
2: Szép eredményt ért el a Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium csapata az országos első segélynyújtó versenyen. Az iskola diákjai történetük során először jutottak be az országos döntőbe, ahol az előkelő negyedik helyen végeztek, írja a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A közösségi oldalukon közzétett beszámoló szerint a fiatalok kiemelkedő 86%-os teljesítményt nyújtottak a megmérettetésen. Ezzel kiérdemelték a minősített első segélynyújtó csapat elismerést is. A bánkisok értékel emellett a legmagasabb pontszámot a Magyar Vöröskereszt történeti totóján, amiért külön díjat is átvehettek. A mosdgáz veszélyeire figyelmeztet a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei katasztrófavédelem. Közleményükben azt írják, odafigyeléssel megelőzhetők a balesetek. A mosdgáz, vagyis széndioxid a szőlőlevének erjedésekor keletkezik, és komoly veszélyt jelenthet, ha nem biztosított a megfelelő szellőztetés, kiszorítja ugyanis az oxigént a helyiségből. Aki ilyen pincébe megy le, hamar oxigénhiányos állapotba kerülhet, eszméletvesztés vagy akár fulladás is bekövetkezhet. Érdemes a pincékben széndioxid érzékelőt felszerelni, vagy alkalmazható a közismert gyertyás módszer is. Felhívják a figyelmet, hogy ha valaki mosdgázzal kapcsolatos balesetet észlel, ne menjen le a pincébe, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Zavartalanul napos, szokatlanul meleg időnk van. Nyíregyháza környékén a hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 28 fokot. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, esőre sehol sem kell számítani. A folytatásban hétfőn egy átvonuló hidegfront mögött megnövekszik a felhőzet, és a szél is megélénkül. A jövő hét közepére pedig jelentős lehűlés érkezik, a csúcsértékek ekkor már csak 17 és 20 fok között alakulnak a régióban. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Andris, köszi a híreket, azért a héten volt még hőségnap, viszont én imádom ezt az időjárást, szeretem ezeket a hőértékeket. 20 fokok, kellemes, jó hangulatban lehet akár programokon is részt venni, amiből azért nincs hiány. Hozok egy mai programot is, mert hogy az Extreme Trail Weekend tart még kint a Sóstón, de hogy mikre lehet még készülni, na ezzel is várok mindenkit. A legjobb zenék között pedig Simple Reddel indul ez az óra itt a Best FM-en.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Szentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljesen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et!

A Spice Girls dalait szólt nálunk a Best FM-en a legjobb zenék között, programok pedig jönnek, Extreme Trail Weekend. A tegnap és a mai napon is még futóverseny tart a Sóstón, úgyhogy bízom benne, hogy nagyon sokan teljesítik a távot, és mosolygósan fognak majd nekünk akár egy fotót küldeni, hogy milyen jól érzik magukat, és hogy teljesítették azokat a távokat, amiket úgy elterveztek, hogy ezt lefutom. Én is nagyon boldog vagyok, az 5 kilométerem megvan, mert körülbelül ennyi a távom, de nagyon büszke vagyok a fiamra, aki ott meglódult, igen, csak itt a futótávokat tekintve, és 13 kilométert is futott már a héten, ha jól tudom, nem is egyszer. Na nézzük még a programokat, jönnek az egészségnapok majd a Városmajorban, mégpedig a jövő hét kedden kezdődnek ezek a programsorozatok, egy szenior örömtánccal majd 2:30 és 3 óra között, illetve, kedves hölgyeim és uraim, kezdő country tánc tanfolyamon is részt lehet venni, 17:30 és 17:30 között a Városmajori Művelődési Házban. És ha már itt a programot nézem, az egész hét itt van előttem, mert hogy 23-án Reiki Klub, 24-én reggel 9 és 10 óra között Német Rozália tart majd egy gerinc és szenior jogát, gerinc jogát, mert ő joga oktató. Pénteken gyógytornázni lehet, és szűrővizsgálatokon részt venni, ami nagyon fontos, mert hogy itt közreműködik a Változókorú Nők Egyesülete, vérnyomás, vércukor és oxigén szintmérést is tartanak, és ami külön izgató kis program lehet, szépségtanácsadást is tartanak majd. Ezek a programok tehát a Városmajori Egészségnapok keretében tellik majd a Városmajori Művelődési Házban. A programot meg lehet nézni, csak hogy pontos dátummal és időponttal rendelkezzenek az oldalunkról. bestfmnyiregyháza.hu. Jön Robbie Williams, Kylie Minogue, jó a dal, figyeljék!

Ő volt Lady Gaga itt a Best FM-en, a legjobb zenék között. Na, hogy áll a húsleves? Lehet-e már érezni a lépcsőházban a rántott húst, vagy éppen az almásfahéjas süteménynek az illatát, amit Óda Fincsi, és nagyon könnyen el lehet készíteni. Egyébként nagyon sok szilvával készült süteményt is látok most. Ilyen kis pohárkrémek készítéséhez is alkalmas, és hát mindig mondjuk, hogy olyan gyümölcsöt érdemes fogyasztani, aminek most van aktualitása, és egy jó szilvás sütemény megint csak nagyon finom lehet, az almás mellett természetesen, úgyhogy jó készülődést kívánok mindenkinek ehhez. Vasárnap van, és elmondhatom általánosságban, hogy mindenhol a napsütésé a főszerep. Jó idő van, csapadék szinte nem is várható, és a következő dalban pedig feketén a hófehér hangolódunk majd mindjárt itt már a, hát nem mondom, hogy a téli ünnepekre, de mondjuk az őszi szünetre lehet, ami idén egyébként 10 napos lesz. Szóval jó időnk van, délután 24 és 29 fokot mérhetünk. Na, csukjuk be a szemünket, és lássuk magunk előtt majd a hóesést is. Ehhez segít nekünk Roy és Ádám, itt a Best FM-en.

0: Best FM. A Best FM ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen a kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet. Egyébként
2: benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig hallgatom benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagyok.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokból.

0: Erről énekelt nekünk a Hooligans, nekem pedig vannak programjaim, kismamák, kispapák, kisnagypapák, mert hogy rájuk is figyelünk, és mindig nagyon várják azok a családok, akikhez unoka érkezik, azt főleg ha első, hogy hú, de izgi lesz, nagy tervek vannak már, nagy vásárlások, és persze mindenki figyel a kismamára, ami teljesen rendben van szerintem ilyenkor így, hiszen soha nem tudhatjuk, hogy milyen kis hormon borulásban vagyunk éppen, vagy megyünk keresztül, amihez mindig szenzációs, hogyha van egy támogató család, úgyhogy oda-vissza ezt érdemes megköszönni. No, de mi pedig készülünk, mégpedig egy olyan programra, ami szeptember 23-án délután 1 órától kerül megrendezésre, ugyanis ismét szülésre felkészítő foglalkozás tartanak majd a Fehérgyarmati Tagkórházban, ott is a szülészeti osztályon. Ez egy ingyenes alkalom arra, hogy a kismamák mellett az apukák és a kísérőik is egy picikét úgy bepillantsanak abba, hogy hogyan is történik itt majd maga a szülés, a szülőszobának a rejtelmeit, eseményeit is meg tudják nézni, és természetesen arról is kapnak információt, hogy milyen alternatív szülési lehetőség van. A programon ugyanis gyakorlati tanácsokat is adnak a szülés után első hetek teendőiről és az újszülöttek alapvető ellátásáról. A részterületekről a Vármegyei Oktató Kórház hivatalos felületein lehet tájékozódni, úgyhogy érdemes erre szó szerint fölkészülni. Mi pedig fölkészülünk Charlie dalára, aki jön, ez a Best FM.
1: Na gyerünk!

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Beszélek a hallgatók minden nap a munkahelyen, a kollégákkal, és egyébként én idemutam, és hazakerülőben is az autóban is csak a Best FM-t hallgatom.
0: Otthon, autóban, munkában

mindjárt dél van, és ha Andris nem is úgy érkezik, mint ahogy a mai naphoz kapcsolódván van egy eseményem, mert hogy valamikor 1946-ban, pontosan a mai napon kezdődött az első Cannes-i filmfesztivál, és azóta Cannes-nak a neve összeforrt a filmművészettel, a vörös szőnyeggel, és természetesen az aranypálmával, hát Andrásnak most nem az aranypálmát, de a mikrofont átadom, és ha nem is vörös szőnyegen, de a stúdióból jelentkezik, hogy pontban délben hozza nekünk ezeket az infókat. Andris, gyere! A következő két órában pedig még én várom önt itt a 103.9-en. Hey!

Lustálkodj egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Színpadi programokkal és gasztronómiai különlegességekkel várja az érdeklődőket a 9. közfoglalkoztatási kiállítás és vásár Nyíregyházán, a Kossuth téren, szeptember 22-én kedden. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal által szervezett eseményen 45 kiállító mutatja be a közfoglalkoztatásban elért eredményeit. 9. közfoglalkoztatási kiállítás és vásár. A rendezvény 10-től 16 óráig díjmentesen látogatható.
2: Mi lenne, ha a következő vevőd már úgy keresne rád? Igen, ezt a céget már ismerem. Na ebben jó a rádió.
3: Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Ismét helybe viszik a szűrővizsgálatokat, a mesék nyomába eredhetünk. Új irodát nyitott a Szent Demeter Szeretett Szolgálat. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Ismét helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza ezúttal Gyügyére látogat. A lakosság szeptember 30-án vehet részt ingyenes vizsgálatokon. Elérhető mások mellett nőgyógyászati rákszűrés, szemészeti vizsgálat, általános egészségi állapotfelmérés, szív-érrendszeri és diabétesz rizikóbecslés is. További részletek a Fehérgyarmati Egészségfejlesztési Iroda közösségi oldalán. A mesék nyomába eredhetünk, 5. alkalommal rendezik meg az őszi Mese Egyetemet a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény óvó és tanítóképző intézete, valamint a Magyar Népmeséért Alapítvány közös eseményén mesemondók, néprajzkutatók, pedagógusok és a mesék iránt érdeklődők találkoznak. A rendezvény célja a magyar népmese és műmese értékeinek őrzése, ápolása és népszerűsítése, valamint társadalmi elfogadottságának erősítése, tudatta az intézmény. A programot szeptember 24-én tartják az Egyetem Besenyei aulájában, a részvétel ingyenes. Ünnepélyes keretek között áldották meg a napokban a Szent Demeter Szeretett Szolgálat új irodáját Nyírbátorban. A Nyíregyházi Egyházmegye Szociális Alapszolgáltatási Központ új telephelyén modernebb, tágabb környezetben dolgozhatnak. Az egyházmegye tájékoztatása szerint az épületet tavaly vásárolták meg, a felújítási munkák idén kezdődtek. Mások mellett átalakították a vizes blokkokat, megújultak a burkolatok és a falfelületek, emellett itt kapott helyet a központi irattár egy része is. A szeretett szolgálat kötelékében Nyírbátorban 12 gondozónő látja el a feladatokat, a városban több mint 80 főnek nyújtanak személyi gondozást, két személynek pedig szociális segítést biztosítanak. Ma este rendezik Nyíregyházán, a Városi Stadionban a Nyíregyháza Spartacus Ferencváros labdarúgó mérkőzést. A rendőrség nagy erőkkel biztosítja a rendezvény helyszínét és a stadionba vezető közlekedési útvonalakat. A Sóstói út és a stadion köz kereszteződésénél teljes útzár lesz 5 óra és 23 óra 30 perc között, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség. Zavartalanul napos, szokatlanul meleg időnk van. Nyíregyháza környékén a hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 28 fokot. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, esőre sehol sem kell számítani. A folytatásban hétfőn egy átvonuló hidegfront mögött megnövekszik a felhőzet és a szél is megélénkül. A jövő hét közepére pedig jelentős lehűlés érkezik, a csúcsértékek ekkor már csak 17 és 20 fok között alakulnak a régióban. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Andis, köszi a jó híreidet, 12 óra után pedig szerintem azért a papucsot úgy lassan le lehet váltani egy zártabb cipőre, mert most még ilyenkor délben kellemes az idő, de azért az esti időpontokat már olyan jól fölöltözöttebben kellene majd terveznünk. No, addig van még időnk, hiszen előttünk az egész délután, ami azért jó hangulatot és jó tervezgetést kívánok mindenkinek. Jönnek még a legjobb zenék itt a 103.9-en. Rádiózom velem, én Zenta Edit vagyok.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék.

Savage Garden dala után kívánok jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést, és ne felejtsék el, hogy tart még az a razzia, amikor is a rend éber őrei figyelik a biztonsági öv használatát, a gyermekbiztonsági berendezések használatát, illetve a motorosok, kerékpárosoknak a bukósisak, mint kötelező használati elemnek a viselését, erre mindenképpen figyeljünk. Szeptember 20-án figyeljünk a Friderikákra, mert hogy ők ünnepelnek, de köszönhetjük az Eusztákokat, a Fridákat, a Fülöpöket és a Zsuzsannákat is. És még valami, szeptember 20-a több jeles napnak is helyet ad, ugyanis ezen a napon még találtam egy érdekes világnapot, ez a takarítási világnap, amelynek üzenete szerintem nagyon egyszerű, tegyünk azért, hogy tisztább és élhetőbb legyen a környezetünk. Szóval, ha ma van a szülinapod, a névnapod, vagy csak egyszerűen jól indult ez a reggel, akkor ez a nap már is egy kicsit azoké, akik beleesnek pontosan az ünnepeltek táborába. Szuper napot kívánok mindenkinek, a legjobb zenék között pedig Gádzsóval a folytatásban. Ez a Best FM.

közlekedésben figyelünk, 30-as táblák, lakott területen belüli óvatos közlekedés, és elnyebelnyészhetünk nyugodtan, hogyha valaki rongyol abban az utcában, ahol éppen lakunk. Figyeljünk egymásra, és persze azokra a gyerekekre is, akik mondjuk kiszaladhatnak véletlenül, Isten őrizne, történjen ilyen, de hogy tényleg legyünk felelősségteljesek a közlekedésben, és ha már közlekedünk is vasárnap, ilyenkor nagyon sokan keresik fel a szerettüket, mondjuk a temetőben. Itt is arra kell készülni, hogy megváltozik a közlekedési rend a temetőnek a területén, ugyanis új zúzott köves útszakaszt alakítanak ki, és ebből adódóan új kresztáblákat is kihelyeztek, amelyek a temetőn belüli közlekedés rendjét szabályozzák. Egyébként a jelzések többek között a kötelező haladási irányt is mutatják, úgyhogy az arra közlekedőknek érdemes fokozottan figyelniük, az új táblákra is nem megszokásból közlekedjen, valamint a megváltozott forgalmi rendre. A munkálatoknak nyilván az volt a célja, hogy rendezettebbé és biztonságosabbá tegyék itt a közlekedést, úgyhogy tartsuk is be a szabályt.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebben is szólnak, úgyhogy nem tudom, nekem szólna mindig a best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

Itt van az ősz, itt van újra, még hogyha nem is érezzük annyira, de azért már hűvösebbek a reggelek és az esték, úgyhogy én meg is néztem itt a 2026 legmenőbb őszi farmer trendjét, mert hogy a farmer sosem megy ki a divatból, és nagyon úgy tűnik, hogy nem lesz ez másképp idén sem. Mi fő viszont itt a szezon hozott egy kis újdonságot, mert hogy jön itt farmerban az indigókék, a kárgófazon és a úgynevezett cigarettanadrág, és szerintem egyébként farmerban szinte minden divat. Csőszárú, bőszárú, trottyos, trapéz, bármi. Én mondjuk a szakadtakkal már úgy vagyok, hogy inkább nem, mert szerintem sokkal elegánsabb egy rendezett farmer, de nagyon úgy tűnik, hogy tényleg előkerülnek itt a farmerek, indigó kék hódít, a bővebbek és a lezserebb

tenni. Szerintem nagyon kényelmes, már legalábbis aki megszokta és aki szereti, és én nagyon boldogan szoktam látni mondjuk idősebb generáción is, hogy szeretik a farmert, ami 2026-nak még mindig az egyik sláger dalabja. Na hát, ha már slágerek a ruhában, akkor a legjobb dalok pedig nálunk, ez a Best FM.

0: nem kopik.
1: Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Zentai Edith veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljesen kellemesen a napot.

0: Rádió 88FM.
1: Lejátsszuk a legújabb,
2: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket.
3: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

Amíg Andris készül a hírekhez, én pedig meglestem itt a következő órának a zenei csemegéjét, és én Prince-t nagyon szerettem. A következő órában látom is, hogy ő biztos, hogy fog érkezni hozzánk, mint hogy Jamiroquai és Madonna is velünk lesz. És azért jönnek Masalkó Dávidék is, mert hogy minden korosztályt kielégítünk zeneileg. A legjobb zenék itt a 103.9-en, és a legfontosabb hírekkel Andris pontban egykor.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szakács Tibor vagyok. 30 éve rádiózom. Egy dolgot megtanultam. Könnyebb annak eladni, aki már ismeri a neved. Ebben segítek. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Szakmai konferenciát szervez a VMKK. Idén is lesz 72 óra kompromisszum nélkül. Forgalomkorlátozásokra kell ma készülni a városban. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. A Magyar Animáció Aranykora címmel szakmai konferenciát szerveznek a Váci Mihály Kulturális Központban szeptember 24-én. Az esemény a hazai rajzfilmgyártás kiemelkedő időszakát mutatja be. Művészeti, pedagógiai, közművelődési és társadalomtörténeti nézőpontból tudata a Nyíregyházi intézmény. Mészáros Szilárd, a VMKK igazgatója köszönti majd a megjelenteket, akik ezt követően előadásokon vehetnek részt. Szó lesz a vizuális nevelésről, a magyar népmesékről, Dargai Attila életművéről, valamint az 1980-as években jellemző populáris kultúráról és animációs filmekről is. A részletes program elérhető a Váci Mihály Kulturális Központ közösségi oldalán. Ismét cselekvésre hív a 72 óra kompromisszum nélkül országos önkéntes akció. Október 2. hétvégéjén 3 nap jó ügyekről és közösségi élményekről szól majd, tudtuk meg Treszkai Róbert Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei koordinátortól, aki elmondta, a program tavaly is sokakat vonzott.
3: Országos szinten 9000 résztvevője volt a rendezvénynek, ebből Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 3460 fő önkéntes regisztráció volt, azaz több mint 38%-át adja az országos számoknak, egyre több fiatal csatlakozik hozzánk, és a tavalyi évben is 20 településen 43 projekttel kapcsolódtunk be a programba.
2: Ma este rendezik Nyíregyházán, a Városi Stadionban a Nyíregyháza Spartacus Ferencváros labdarúgó mérkőzést. A rendőrség nagy erőkkel biztosítja a rendezvény helyszínét és a stadionba vezető közlekedési útvonalakat. A közlekedők időszakos forgalomkorlátozásra, útszűkületre és rendőri ellenőrzésre számíthatnak a 4-es és a 338-as főút Nyíregyházára vezető szakaszán. A Sóstói út és a stadion köz kereszteződésénél teljes útzár lesz 5 óra és 23 óra 30 perc között, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség. Kiemelték, hogy időszakos korlátozásokra és terelésekre a Városi Stadion és a Nyíregyházi vasútállomás közötti útszakaszon is számítani lehet. Zavartalanul napos, szokatlanul meleg időnk van. Nyíregyháza környékén a hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 28 fokot. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, esőre sehol sem kell számítani. A folytatásban hétfőn egy átvonuló hidegfront mögött megnövekszik a felhőzet, és a szél is megélénkül. A jövő hét közepére pedig jelentős lehűlés érkezik, a csúcsértékek ekkor már csak 17 és 20 fok között alakulnak a régióban. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Indítom is az órát, Mozdul Nyíregyháza program, közfogis kiállítás a Kossuth téren mind-mind egyébként lehetőséget adnak már a jövő heti programok tervezéséhez. Jó készülődést, az étvágyat pedig húzzuk elő ahhoz a húsleveshez. Egészségükre! Egy óra után jönnek a legjobb zenék, még ebben az órában rádiózzon velem. Én maradok a mikrofon mögött, Zenta Jedit.

És még mielőtt Madonna fölkészülne, meg a legjobb zenék itt a folytatásban, vannak lehetőségek itt sportolás terén, mert hogy holnapi naptól megint csak megkezdődik és folytatódik az őszi időszak a Mozdul Nyíregyházának, amikor is számos ingyenes sportprogrammal várják a városlakókkal, és ezúttal is lesznek nagy rendezvények, amelyekre sztár edzőket is fognak majd hívni. 10 héten át, 10 helyszínen, heti 28 foglalkozással várják a mozogni vágyóknak az órarend, remélem nagyon sokaknak már a hűtőszekrényén vagy az előszobában, kitéve is így lehet látni, hogy a hét minden napján milyen lehetőségekre és hol tudunk majd ugye megjelenni. Egyébként nagyon jól mutatja a népszerűségét a programnak az a számisztika, ami képzeljék el, hogy egy nagyon szép számot regisztráltak, ugyanis majdnem 4000-en, tehát 3900 aktivistát regisztráltak. Hajrá, hajrá, nagyon büszkék vagyunk mindenkire, aki mozog, és nekem is vannak olyan barátnőim, akik 60-70 pluszosok, és nézik az órarendet, és megjelennek minden nap valahol, és imádom látni a fittségüket, ami példaértékű. Azt kell, hogy mondjam, az órarendet egyébként megtalálják a mi oldalunkon is, bestfmnyiregyháza.hu, épp úgy, mint a program lehetőségeket. És akkor mondok is egy másikat, jövő héten kedden, Kossuth tér, közfoglalkoztatott a kiállítása, nagyon jó hangulatban szokott zajlani ez a program, hiszen ilyenkor a megye települései kitelepülnek a kis portékájukkal, a készített termékeikkel, finomságaikkal, jó hangulatban, a színpadi programokat is mindig van szerencsém moderálni, most is így lesz idén, úgyhogy örömmel fogom a nótakórust, a gyerekeket konferálni, és minden produkciót, amik színesítik majd itt a hangulatot, szeptember 22-én Nyíregyházán, a Kossuth téren. Mi színesítjük a programokat a legjobb zenékkel, Madonnával pontosan a folytatásban.

kis autós lötyögös dal volt. Priest-től itt a Best FM-en a legjobb zenék között fél kettő mindjárt. Hogy telik a hétvége, hogy telik ez a délután? Ugye még nem stresszelünk semmilyen körülmények között a holnapi napra. Gondolok itt a gyerekekre, és egy picit úgy magamra is gondolok, mert én már mikor iskolába jártam ilyen vasárnap délután, hát izgultam, hogy meg lesz-e a házi feladat, le kell ülni, tanulni, nem tudom nyújtani az időt, mert anyának is fogy az ideje, úgyhogy erre mindenképpen figyeljünk, no meg arra is figyeljünk, hogyha már gyerekek, akkor egy olyan programajánlattal jövök, amire lehet készülni majd a jövő hétnek a szombatján, ugyanis szeptember 26-án immáron 9. alkalommal lesznek a gyerekek a magasban, anyukájuk, apukájuk segítségével, mert ez mindig egy nagyon jó hangulatú program, a Jósavárosban tartják. Rengetegen csatlakoznak ehhez a lehetőséghez, még határon túlról is a magyarokat, illetve az online kis felületet érintően is. Úgyhogy aki úgy tervezi, hogy megjelenik itt majd egyébként 8:30 után már itt lehet gyülekezni, ugyanis 9:30-tól már várják a gyerekeket mindenféle program lehetőségekkel, a klasszikus csillámtetkó és minden mással, és 11 órakor egy ilyen nagyon szervezett módon történik majd az, amikor a gyerekeket 3-2-1-re jó magasba emelik az apukák, én el tudom képzelni, hogy mennyi mosolygós és sikítós gyermeket lehet itt majd látni, úgyhogy lehet ide tervezni kicsiknek, nagyoknak ezt a szombati napot, mert hogy szerintem ez nagyon kis cuki program, úgyhogy minehogy én is ellátogassak majd ide. Egy másik program, egészségnapok a város Majorban, mozogjunk együtt az egészségünkért. Ez nagyon fontos, holnapi naptól egész hetet beárnyékolódva fogja majd megadni a lehetőséget arra, hogy akár jövő héten kedden egy szenior örömtáncon vegyenek részt, vagy éppen egy kezdő country tánc tanfolyamon. 23-án szerdán Reiki klub, 24-én gerinc jóga, 25-én pedig gyógytorna és mindenféle szűrővizsgálatokon lehet részt venni, vérnyomás, vércukor, oxigénszint mérés. Közreműködik egyébként a Változó Korú Nők Egyesülete, akik még egy kis szépségtanácsadással is készülnek. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, hogy pontosan hol találják, milyen elérhetőséggel a Városmajori Művelődési Házat, ezt is meg tudják oldalunkról nézni, bestfmnyiregyháza.hu, azon belül is itt a programajánlat között kell keresgetni. No, én megtaláltam Jetlag dalát, aki azt mondja, hogy nincs lehetetlen, és ha folytatnám a mondatot, akkor azt mondanám, sem tehetetlen. De dalban akkor jön Jetlag.

Ismét lesz Bringa Város program. Szeptember 26-án, ez jövő hét szombatújból megrendezik városunkban az eseményt. A fő cél a kerékpáros közlekedésnek a népszerűsítése, és ilyenkor a város több pontján várják majd a pecsétgyűjtő helyek.

listát, és bizony motorosoktól is kaptam már információt, hogy a bukó sisakot nézik, hogy viselik-e. Hát tessenek ezekre figyelni, nem csak ilyenkor, amikor kijelölt időszaka van a raziának, hanem mindig, mert a szabályok bizony azért vannak, hogy betartsuk őket, nem pedig másért. Jönnek a jó zenék, ez a Best FM.

0: hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.
1: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: jazz.
1: Az úton lévőknek jó közlekedést kívánok. Korányi Frigyes Óstói út, Kemecsei út egy részét ott felújították, és nagyon fontos tudni, hogy itt a területen 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben, ezt vegyék is figyelembe. És ha már sebességkorlátozás, ugyanez a helyzet az Ungvár sétányon, az iskolák környékén, itt is az arra közlekedőket kérik, hogy tartsák be ezeket a szabályokat. Legyező utcán több helyen útszűkület lassítja a haladást az útburkolatnak a helyreállítási munkájai miatt, úgyhogy legyenek itt is figyelmesek. Ez mindenképpen fontos szabály betartani. Vannak híreim, kedves leendők is, elsősök és szüleik, ugyanis beindult a beiskolázás az Apáczai iskolában is, ahol szeptember 22-én 5 órától várják majd a leendők is elsős gyerekeket és a szüleiket is egy tájékoztatóra az iskola ebédlőjében. A további információkat az Apáczai honlapján és a Facebook oldalukon is megtalálják. Jó tervezgetést kívánok mindenkinek, és én pedig búcsúzom, mert hogy nem sokára 2 óra van, Dékán Pisti is érkezik, aztán Andris a hírekkel, töltsék velük a délutánt itt a 103.9-en a legjobb zenék társaságában, és holnap jövök, mert hogy Szendi Hajni egy pár napot pihen, mert ugye pihenés mindenkinek kell, úgyhogy hétfőked szerdán az ő sávjában is 10 óra és 2 óra között majd találkozunk. Vigyázzon mindenki magára, szuper kis délutánt kívánok, én Zentai Edit vagyok.
2: Mindenből a legjobbat adjuk.

0: 1039 Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Színpadi programokkal és gasztronómiai különlegességekkel várja az érdeklődőket a 9. közfoglalkoztatási kiállítás és vásár Nyíregyházán, a Kossuth téren, szeptember 22-én kedden. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal által szervezett eseményen 45 kiállító mutatja be a közfoglalkoztatásban elért eredményeit. 9. közfoglalkoztatási kiállítás és vásár. A rendezvény 10-től 16 óráig díjmentesen látogatható.
3: Egy jó rádióreklám nem mond el mindent. Egy dolgot mond el, de azt jól, hogy megjegyezd. Ebben tudok neked is segíteni.
4: Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Nyílt napokat szervez az evangélikus gimnázium, bánk is sikerek az első segélynyújtó versenyen, veszélyeket rejthet a szüret. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Elindult a beiskolázási időszak, széles képzési kínálattal és nyílt napokkal várja a nyolcadikosokat a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium. Az iskola idén is kétnapos rendezvénysorozattal nyitja meg kapuit a leendő középiskolások és szüleik előtt. A részleteket Homoródi Antalné Török Marianna igazgatóhelyettes ismerteti.
6: 22-én és 23-án 8 órától várjuk az érdeklődő fiatalokat, ekkor az iskola bemutatás után 3 tanítási órára nyílt órát szervezünk. Látogathatnak mindenféle tanítási órát. 22-én délután 16:30-kor várjuk a szülőket, akiknek szintén tájékoztatást fogunk tartani. A jelentkezés regisztrációhoz kötött.
5: Szép eredményt ért el a Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium csapata az országos első segélynyújtó versenyen. Az iskola diákjai történetük során először jutottak be az országos döntőbe, ahol az előkelő 4. helyen végeztek, írja a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A közösségi oldalukon közzétett beszámoló szerint a fiatalok kiemelkedő 86%-os teljesítményt nyújtottak a megmérettetésen. Ezzel kiérdemelték a minősített első segélynyújtó csapat elismerést is. A bánkisok értékel emellett a legmagasabb pontszámot a Magyar Vöröskereszt történeti totóján, amiért külön díjat is átvehettek. A mosdgáz veszélyeire figyelmeztet a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelem. Közleményükben azt írják, odafigyeléssel megelőzhetők a balesetek. A mosdgáz, vagyis széndioxid a szőlőlevének erjedésekor keletkezik, és komoly veszélyt jelenthet, ha nem biztosított a megfelelő szellőztetés, kiszorítja ugyanis az oxigént a helyiségből. Aki ilyen pincébe megy le, hamar oxigénhiányos állapotba kerülhet, eszméletvesztés vagy akár fulladás is bekövetkezhet. Érdemes a pincékben széndioxid érzékelőt felszerelni, vagy alkalmazható a közismert gyertyás módszer is. Felhívják a figyelmet, hogy ha valaki mosdgázzal kapcsolatos balesetet észlel, ne menjen le a pincébe, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Zavartalanul napos, szokatlanul meleg időnk van. Nyíregyháza környékén a hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 28 fokot. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, esőre sehol sem kell számítani. A folytatásban hétfőn egy átvonuló hidegfront mögött megnövekszik a felhőzet, és a szél is megélénkül. A jövő hét közepére pedig jelentős lehűlés érkezik, a csúcsértékek ekkor már csak 17 és 20 fok között alakulnak a régióban. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
8: 3 perccel járunk 2 óra után, vasárnap délután is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, Dékán István vagyok is. Az előttünk álló 4 órában leporolunk minden fontos hírt a hétről, és persze készülünk majd a hétfői megmérettetésre. Bob Sinclair énekel, World Hold On!

Easy a Faith No More énekelt, aztán nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Ma még tart a szeptemberi nyár, 28-29 fok is lehet a legmelegebb órákban, holnaptól pedig érkezik egy hideg front, pontosabban ma este, mely hát holnap reggelben esőt hozhat, 80% valószínűsége, hogy a reggeli indulás mellett történik valami, a 16 fokos reggel is tart mellett, ami hát egész jónak mondható itt szeptember közepén. Egyébként mindösszesen 20 fokig kúszhat fel a hőmérő higanyszálam a hideg front miatt, és úgy néz ki, hogy a hétfő délutánban is 4 óra körül is esik az eső, hát pont amikor megyünk, meg amikor jövünk a suliból, na meg a melóból. Számoljon tehát így, egyébként pedig szép napsütéses idő ígérkezik a megmaradt időszakra. Péter Fibori énekel Geszti Péterrel, Beléd Estem Ez Van, ezzel folytatjuk, aztán az Embertelen dal, itt a legnagyobbak között. Ugye,

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A

0: lendületben tart.
1: A zene, zene. A zene lendületben tart.
0: A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvöl.

Millió lépés program, erről beszélgetünk. Itt segíthetünk a srácoknak egészen pontosan iskolájukba tanszereket, tornaszereket vásárolhatnak a mi segítségünkkel. A programot jól ismerjük, már lényegében arról szól, hogy be kell lépni egy applikációba, és lépéseket kell gyűjteni, vagy éppen bringázhatunk. A lényeg az, hogy minél több megtett métert vagy kilométert tudhatunk magunkénak, annál nagyobb lehet a végeredmény, melyet felajánlhatunk iskoláknak, és persze ezek az iskolák majd ezeket beválthatják, szóval érdemes a srácok iskoláját előnybe részesíteni, oda gyűjteni pontokat, és ezekből a pontokból ők majd később tornaszereket vásárolhatnak, labdákat, kosárlabda, palánkokat, medicinlabdákat, vagy bármit is, amire szükség van a Millió Lépés program kapcsán tájékozódjon a Best FM oldalán. Jön a Cardigans és Tom Jones közösségben a dalocska 2000-es évekből, Burning Out the House, aztán Koshinnal lendületet nyerünk a Hide You is.

megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Getting Jiggy With It, itt a Will Smith sikere, ez a Best FM. Már is folytatjuk Ricky Martinnal a She Bangs mindjárt. Mi megnézzük a mustgáz helyzetét, leszedtük a szőlőtőkékről az összes finomságot, kipréseltük vagy kitörtük levét, és ezek hát elkezdtek eljedni a pincékbe, gázokat

0: A te zenéd, a te rádiód. Best FM.
1: Best FM.
2: Senki lenni, ha nem vagy itt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szakács Tibor vagyok. 30 éve rádiózom. Egy dolgot megtanultam. Könnyebb annak eladni, aki már ismeri a neved. Ebben segítek. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ismét helybe viszik a szűrővizsgálatokat, a mesék nyomába eredhetünk. Új irodát nyitott a Szent Demeter Szeretett Szolgálat. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Ismét helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza ezúttal Gyügyére látogat. A lakosság szeptember 30-án vehet részt ingyenes vizsgálatokon. Elérhető mások mellett nőgyógyászati rákszűrés, szemészeti vizsgálat, általános egészségi állapot felmérés, szív-érrendszeri és diabétesz rizikóbecslés is. További részletek a Fehérgyarmati Egészségfejlesztési Iroda közösségi oldalán. A mesék nyomába eredhetünk, 5. alkalommal rendezik meg az őszi Mese Egyetemet a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény óvó és tanítóképző intézete, valamint a Magyar Népmeséért Alapítvány közös eseményén mesemondók, néprajzkutatók, pedagógusok és a mesék iránt érdeklődők találkoznak. A rendezvény célja a magyar népmese és műmese értékeinek őrzése, ápolása és népszerűsítése, valamint társadalmi elfogadottságának erősítése, tudatta az intézmény. A programot szeptember 24-én tartják az egyetem besenyei aulájában, a részvétel ingyenes. Ünnepélyes keretek között áldották meg a napokban a Szent Demeter Szeretett Szolgálat új irodáját Nyírbátorban. A Nyíregyházi Egyházmegye Szociális Alapszolgáltatási Központ új telephelyén modernebb, tágabb környezetben dolgozhatnak. Az egyházmegye tájékoztatása szerint az épületet tavaly vásárolták meg, a felújítási munkák idén kezdődtek. Mások mellett átalakították a vizes blokkokat, megújultak a burkolatok és a falfelületek, emellett itt kapott helyet a központi irattár egy része is. A szeretett szolgálat kötelékében Nyírbátorban 12 gondozónő látja el a feladatokat, a városban több mint 80 főnek nyújtanak személyi gondozást, két személynek pedig szociális segítést biztosítanak. Ma este rendezik Nyíregyházán, a Városi Stadionban a Nyíregyháza Spartacus Ferencváros labdarúgó mérkőzést. A rendőrség nagy erőkkel biztosítja a rendezvény helyszínét és a stadionba vezető közlekedési útvonalakat. A Sóstói út és a stadion köz kereszteződésénél teljes útzár lesz 5 óra és 23 óra 30 perc között, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség. Zavartalanul napos, szokatlanul meleg időnk van. Nyíregyháza környékén a hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 28 fokot. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, esőre sehol sem kell számítani. A folytatásban hétfőn egy átvonuló hidegfront mögött megnövekszik a felhőzet és a szél is megélénkül. A jövő hét közepére pedig jelentős lehűlés érkezik, a csúcsértékek ekkor már csak 17 és 20 fok között alakulnak a régióban. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 3 óra után igazi késő nyárias időben telnek a percek itt a vasárnapban, ez a Best FM, Dikán István vagyok, az Overlord jön, Sugar Babes énekel a folytatásként, vele indítjuk ezt a blokkot, és beszélgetünk például a sitel szállításáról. Nagyon sokan itt a környékünkben is halljuk állandóan, hogy felújítanak.

Shania Twain és egy tök jó dal, Man, I Feel Like a Woman, itt hallottuk a legnagyobbak között, ez a Best FM és felújítások, egészen pontosan a Sheet kapcsán tájékozódunk. Saját autóval is bevéhető a hulladék az orvosi telephelyre, az építési, bontási hulladékoknak, ugye ennek elszállításának megvolt a menete, konténert kellett bérelni, aztán pedig majd valakit, aki elviszi, és nyilvánvalóan ennek költségei vannak, hát itt van egy kis változás, most már saját autóval is vihetjük a sheetet, hogyha úgy tetszik, egy persze egy mérlegelés majd mindenképpen szükséges, így lehet majd kideríteni, hogy mennyi is az annyi, illetve mennyit kell ezért majd fizetni a lerakásért, egy bűve tájékoztatót talál a nyíregyháza.hu-n. Aztán folytatjuk itt az Iron Mafia mellettem dallal, Janet Jacksonnal és Well Hello-ékkal a következő trióban.

A Simple Red után felújítások, fejlesztések, szennyvíz vezeték korszerűsítése pörög Tisztavasvári úton. Ez nagyjából az, amivel itt a belvárosban találkozott, amikor óriási nagy műanyag csöveket dugdosnak a csatorna nyíláson keresztül a föld alá. Hát gondolom ez ilyen kibélelései folyamat, bár nem vagyok szakértő is. Biztos jobban el tudnák magyarázni, hogy mi történik. A legfontosabb dolog a mi részünkről, hogy itt korlátozásokra, lassúbb haladásra, terelésre is számítanunk kell. Nagyon figyelje a bójákat, nagyon figyelje az esetlegesen felvágott közmű fedlapokat, melyeket szintén bójákkal jelölnek. Óvatosan, ez a legfontosabb gondolat a munkátok miatt. A következő néhány napban nem csak az autós, hanem akár a kerékpáros, gyalogos közlekedés is akadályoztatott lehet. Hát ez egyelőre még itt, számoljon ezzel majd a hétfő perceiben is. Magna cum laude, piros az alma, 50 Cent és Candy Shop. Jó kis dalocskák!

megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor. Az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: és a fejed ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minnak látszik, ami maradítenek.

0: veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: oldalon.
1: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
2: Útinfók, nyíregyházi hírek. Napközben is hallgasd a Best FM-et. A legjobb zenékkel, változatosan.

Vanty and Kult és a kis pop, méghozzá az R&B korszakából, de Major K címmel hallgattuk, Nagy Bogi várakozik ránk. Na meg itt van a Borvidékek mumusa, az aranyszínű sárgaság. Már 22 hazai borvidéken igazolták egyébként a fertőzést, mely hát nyilvánvalóan óriási veszteség a tulajdonosoknak, és itt az újabb, Bükkben is igazolták a fertőzés jelenlétét, a Nébik közölte a hírt, és megkezdte szükséges lépéseit, melynek végeredményeként elrendelik a tőkék megsemmisítését, és azért látjuk, hogy egy szőlőtőke azért nem egy-két év, mire termőre fordulhat, hanem rengeteg befektetett munka, és a csapadék hiányos időszakokban azért ez akár sokkal tovább is elhúzódhat, szóval ez óriási veszteség. Mindenképpen figyeljük a jeleket, a rémisztő jeleket, és időben még azért sokat tehetünk. Tájékozódjon akár a Best FM oldalán, a Nébik oldalán, és jöjjön egy dal Nagy Bogi énekeljen a Várni rád után, Lenny Kravitz, Fly Away, és nem sokára majd Andrés a legfrissebb hírekkel érkezik.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Színpadi programokkal és gasztronómiai különlegességekkel várja az érdeklődőket a 9. közfoglalkoztatási kiállítás és vásár Nyíregyházán, a Kossuth téren, szeptember 22-én kedden. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal által szervezett eseményen 45 kiállító mutatja be a közfoglalkoztatásban elért eredményeit. 9. közfoglalkoztatási kiállítás és vásár. A rendezvény 10-től 16 óráig díjmentesen látogatható.
2: Szakács Tibor vagyok, 30 éve rádiózom. Egy dolgot megtanultam, könnyebb annak eladni, aki már ismeri a neved. Ebben segítek. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Szakmai konferenciát szervez a VMKK. Idén is lesz 72 óra kompromisszum nélkül. Forgalomkorlátozásokra kell ma készülni a városban. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. A Magyar Animáció Aranykora címmel szakmai konferenciát szerveznek a Váci Mihály Kulturális Központban szeptember 24-én. Az esemény a hazai rajzfilmgyártás kiemelkedő időszakát mutatja be. Művészeti, pedagógiai, közművelődési és társadalomtörténeti nézőpontból tudata a Nyíregyházi intézmény. Mészáros Szilárd, a VMKK igazgatója köszönti majd a megjelenteket, akik ezt követően előadásokon vehetnek részt. Szó lesz a vizuális nevelésről, a magyar népmesékről, Dargai Attila életművéről, valamint az 1980-as években jellemző populáris kultúráról és animációs filmekről is. A részletes program elérhető a Váci Mihály Kulturális Központ közösségi oldalán. Ismét cselekvésre hív a 72 óra kompromisszum nélkül országos önkéntes akció. Október 2. hétvégéjén 3 nap jó ügyekről és közösségi élményekről szól majd, tudtuk meg Treszkai Róbert, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei koordinátortól, aki elmondta, a program tavaly is sokakat vonzott.
4: Országos szinten 9000 résztvevője volt a rendezvénynek, ebből Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 3460 fő önkéntes regisztráció volt, azaz több mint 38%-át adja az országos számoknak, egyre több fiatal csatlakozik hozzánk, és a tavalyi évben is 20 településen 43 projekttel kapcsolódtunk be a programba.
3: Ma este rendezik Nyíregyházán, a Városi Stadionban a Nyíregyháza Spartacus Ferencváros labdarúgó mérkőzést. A rendőrség nagy erőkkel biztosítja a rendezvény helyszínét és a stadionba vezető közlekedési útvonalakat. A közlekedők időszakos forgalomkorlátozásra, útszűkületre és rendőri ellenőrzésre számíthatnak a 4-es és a 338-as főút Nyíregyházára vezető szakaszán. A Sóstói út és a stadion köz kereszteződésénél teljes útzár lesz 5 óra és 23 óra 30 perc között, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség. Kiemelték, hogy időszakos korlátozásokra és terelésekre a Városi Stadion és a Nyíregyházi vasútállomás közötti útszakaszon is számítani lehet. Zavartalanul napos, szokatlanul meleg időnk van. Nyíregyháza környékén a hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 28 fokot. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, esőre sehol sem kell számítani. A folytatásban hétfőn egy átvonuló hidegfront mögött megnövekszik a felhőzet és a szél is megélénkül. A jövő hét közepére pedig jelentős lehűlés érkezik, a csúcsértékek ekkor már csak 17 és 20 fok között alakulnak a régióban. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy új

Akkor a délutánban továbbra is itt vannak a legnagyobb dalok. Egy magyar kedvenc, Nagy Adri és az Államkép előtt a Black Eyed Peas, óranyitóként a Pumpét, mi meg nézzük a szülésre felkészítő tanfolyam legfontosabb gondolatait mindjárt.

Field utcán a tankcsapda folytatja, előttünk pedig a szülésre felkészítő tanfolyam, mely újabb állomással várja a leendő apukákat, anyukákat. Szeptember 23-án kell szabadságot kivenni, mert ezek általában a munkaidőben, a klasszikus munkaidőben pörögnek 13 órától. Újra a szülésre felkészítő tanfolyam várja a Fehérgyarmati Takkórház szülészeti osztályán. Ezek ingyenes alkalmak kismamáknak, na meg apukáknak. Persze, hát ilyenkor regisztrálni azért érdemes, illetve tájékozódni tovább, akár a kórházban, akár a Best FM oldalán, és itt mindent is megtudhatunk, hogy semmi ne maradjon előttünk rejtve, ne ott egy olyan helyzetbe kelljen szembesülni. Én ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Akkor miután mindent megtudtunk, jöjjön a tankcsapda énekelni, Pesten megjelent Isten.

0: Rádióval a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Márk énekelt, és nézzük a temetői nyitvatartást, mely hát ilyenkor azért módosulni szokott, most is ez a helyzet, egy órával kevesebb ideig látogathatjuk a sírkerteket, egészen pontosan reggel 7 és este 8 óra helyett, reggel 7 és 19 óra egy nyitvatartással kell már számoljon, holnaptól 1-től, és minden mellett változott a parkolási rend is, most nagyjából olyan, mint a plázáé vagy a korzói, bemegyünk, és majd amikor kijövünk, azzal a kártyával, amit a gép adott, azzal kell majd fizetni az automatáknál. Ezzel próbálják begyorsítani a temetői ki- és beléptetést, mert azért itt voltak problémák. Szóval ezzel nagyjából számolnia kell. A parkolási rend egyébként már nyár elején megváltozott. Folytatjuk, jön Jolanda, be cool, we no speak americano. Ezt halljuk, aztán majd a magashegyi underground is. Árnyék

legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zené.

A boldogtalanság BSV-től, előttünk pedig a lehetőség. Nézzük ezt a Teszed programot, mely az ország legnagyobb önkéntes szemétszedő akciója, melynek népszerűsége évről évre egyre nagyobb, töretlenül egyre többen csatlakoznak a programhoz, amellett, hogy ahogy mondtam, ez önkéntes. A program célja, hogy felhívja a figyelmünket az illegálisan lerakott hulladékokra és ezek felszámolására irányuljon egyfajta megoldás. A programhoz október 12 és 18-a között lehet csatlakozni. Minden kiegészítés egyébként a Best FM oldalán szelektálok.hu. Itt kell majd jelentkezni, regisztrálni. Csatlakozon, hogyha van módja. Kenny Williams és Muni Lávének el a Saturday után, majd a Back to Black, Nane Nane. Ez is itt a legnagyobbak között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Színpadi programokkal és gasztronómiai különlegességekkel várja az érdeklődőket a 9. közfoglalkoztatási kiállítás és vásár Nyíregyházán, a Kossuth téren, szeptember 22-én kedden. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal által szervezett eseményen 45 kiállító mutatja be a közfoglalkoztatásban elért eredményeit. 9. közfoglalkoztatási kiállítás és vásár. A rendezvény 10-től 16 óráig díjmentesen látogatható.
2: Szakács Tibor vagyok, 30 éve rádiózom. Egy dolgot megtanultam, könnyebb annak eladni, aki már ismeri a neved. Ebben segítek. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Nyílt napokat szervez az evangélikus gimnázium, bánk is sikerek az első segélynyújtó versenyen, veszélyeket rejthet a szüret. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Elindult a beiskolázási időszak, széles képzési kínálattal és nyílt napokkal várja a nyolcadikosokat a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium. Az iskola idén is kétnapos rendezvénysorozattal nyitja meg kapuit a leendő középiskolások és szüleik előtt. A részleteket Homoródi Antalné Török Marianna igazgatóhelyettes ismerteti.
4: 22-én és 23-án 8 órától várjuk az érdeklődő fiatalokat. Ekkor az iskola bemutatás után 3 tanítási órára nyílt órát szervezünk. Látogathatnak mindenféle tanítási órát. 22-én délután 16:30-kor várjuk a szülőket, akiknek szintén tájékoztatást fogunk tartani. A jelentkezés regisztrációhoz kötött.
3: Szép eredményt ért el a Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium csapata az országos első segélynyújtó versenyen. Az iskola diákjai történetük során először jutottak be az országos döntőbe, ahol az előkelő 4. helyen végeztek, írja a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A közösségi oldalukon közzétett beszámoló szerint a fiatalok kiemelkedő 86%-os teljesítményt nyújtottak a megmérettetésen. Ezzel kiérdemelték a minősített első segélynyújtó csapat elismerést is. A bánkisok értékel emellett a legmagasabb pontszámot a Magyar Vöröskereszt történeti totóján, amiért külön díjat is átvehettek. A mosdgáz veszélyeire figyelmeztet a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelem. Közleményükben azt írják, odafigyeléssel megelőzhetők a balesetek. A mosdgáz, vagyis széndioxid a szőlőlevének erjedésekor keletkezik, és komoly veszélyt jelenthet, ha nem biztosított a megfelelő szellőztetés. Kiszorítja ugyanis az oxigént a helyiségből. Aki ilyen pincébe megy le, hamar oxigénhiányos állapotba kerülhet, eszméletvesztés vagy akár fulladás is bekövetkezhet. Érdemes a pincékben széndioxid érzékelőt felszerelni, vagy alkalmazható a közismert gyertyás módszer is. Felhívják a figyelmet, hogy ha valaki mosdgázzal kapcsolatos balesetet észlel, ne menjen le a pincébe, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Zavartalanul napos, szokatlanul meleg időnk van. Nyíregyháza környékén a hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 28 fokot. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, esőre sehol sem kell számítani. A folytatásban hétfőn egy átvonuló hidegfront mögött megnövekszik a felhőzet, és a szél is megélénkül. A jövő hét közepére pedig jelentős lehűlés érkezik, a csúcsértékek ekkor már csak 17 és 20 fok között alakulnak a régióban. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: 5 óra után járunk 3 perccel, utolsó közös óránkat el is indítottuk, és már is jön az újabb rendőri ellenőrzésre irányuló néhány gondolatom, hogy tudjuk, hogy mire kell számolni. A program a múlt héten kezdődött, és még néhány napig ezzel készülnie szükséges. 29 fok van.

Solalma után akkor egy kis közlekedés biztonsága razzia már a múlt héten elkezdődött. Egy hetes razzia indul az utakon, ezúttal a passzív biztonsági eszközök használattal kerül a fókuszba. A rendőrök elsősorban a biztonsági övé és a gyermekbiztonsági rendszerek, valamint a segédmotorosoknál a motorkerékpár bukós isakok használatát ellenőrzik. Ugye erről szoktunk beszélni a közlekedési infók között, hogy milyen fontos ez, hogy milyen fontosak ezek a szabályok, illetve hogy milyen fontosak ezek az eszközök. Tartsuk be, készüljünk a razziára, és jöjjenek a legnagyobb dalok. Marsalkó Dávidék és a Halott Pénz ezzel a Dobban című dallal folytatjuk, aztán itt van Beyoncé, na meg Dr. Béresék, Mango Rice-zal, Éjjel ott várok.

0: jövőről.
1: A legjavát adjuk.
2: Leszek a dal, ami felraz téged. Leszek a perc, mit át kell élned. Számíthatsz rá.
0: A legújabb.

0: játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Neked valóság. A New Level Empire és Dérheni közöseként itt az utolsó gondolataim között, aztán majd CNC Music Factory. Előttünk meg a legfrissebb előrejelzések, már a hétfőre készülve nézzük, hogy hogyan alakul. A reggeli start, ami úgy néz ki, hogy esővel vár minket. Nagyjából hajnalban, ilyen 2 óra környékén nyitják meg majd az égi csapokat, és úgy néz ki, hogy 8-ig esik. Tehát a reggeli indulásnál akár iskola, akár óvoda, akár munkahely van, számításban nagy valószínűséggel esős perceket tapasztalunk, 68% valószínűsége 6 órakor, hogy esik. Aztán majd felszakadozik a felhőzet 8 óra körül, jön egy átmeneti időszak felhős és napos időszakok váltakozásával, nagyjából 14 óráig, amikor újra esőre számíthatunk, tehát a hazaútban is esik majd, ilyen 18 óráig. Ilyen tehát a hétfő, legalábbis a friss előrejelzések alapján. Holnap 21-e Orsolya ünnepel, Cecíliával, Hilariusszal és Kendével. Boldog névnapot kívánok mindenkinek, és jön CNC Music Factory, a Do You Wanna Get Funky után a jazz meg az meg kompakt diszkó, jön a friss hírekkel Andrés, aztán pedig a Night Shift levezeti, a hetet lezárja, a hetet majd Lounge összeállításával Whiteboy és Németi teszi fel az ire a pontot, így búcsúzunk a vasárnaptól. Hát én is leteszem akkor így a mikrofont irányhoz, mindenkinek jó pihenést kívánok a hétfő délután, újra a miénk, én számítok, figyelmére Dékán István vagyok, viszont hallásra.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akart?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Egy jó rádióreklám nem mond el mindent. Egy dolgot mond el, de azt jól, hogy megjegyezd. Ebben tudok neked is segíteni.
2: Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Ismét helybe viszik a szűrővizsgálatokat, a mesék nyomába eredhetünk. Új irodát nyitott a Szent Demeter Szeretett Szolgálat. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Ismét helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza ezúttal Gyügyére látogat. A lakosság szeptember 30-án vehet részt ingyenes vizsgálatokon. Elérhető mások mellett nőgyógyászati rákszűrés, szemészeti vizsgálat, általános egészségi állapot felmérés, szív-érrendszeri és diabétesz rizikóbecslés is. További részletek a Fehérgyarmati Egészségfejlesztési Iroda közösségi oldalán. A mesék nyomába eredhetünk, 5. alkalommal rendezik meg az őszi Mese Egyetemet a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény óvó és tanítóképző intézete, valamint a Magyar Népmeséért Alapítvány közös eseményén mesemondók, néprajzkutatók, pedagógusok és a mesék iránt érdeklődők találkoznak. A rendezvény célja a magyar népmese és műmese értékeinek őrzése, ápolása és népszerűsítése, valamint társadalmi elfogadottságának erősítése, tudatta az intézmény. A programot szeptember 24-én tartják az egyetem besenyei aulájában, a részvétel ingyenes. Ünnepélyes keretek között áldották meg a napokban a Szent Demeter Szeretett Szolgálat új irodáját Nyírbátorban. A Nyíregyházi Egyházmegye Szociális Alapszolgáltatási Központ új telephelyén modernebb, tágabb környezetben dolgozhatnak. Az egyházmegye tájékoztatása szerint az épületet tavaly vásárolták meg, a felújítási munkák idén kezdődtek. Mások mellett átalakították a vizes blokkokat, megújultak a burkolatok és a falfelületek, emellett itt kapott helyet a központi irattár egy része is. A szeretett szolgálat kötelékében Nyírbátorban 12 gondozónő látja el a feladatokat, a városban több mint 80 főnek nyújtanak személyi gondozást, két személynek pedig szociális segítést biztosítanak. Ma este rendezik Nyíregyházán, a Városi Stadionban a Nyíregyháza Spartacus Ferencváros labdarúgó mérkőzést. A rendőrség nagy erőkkel biztosítja a rendezvény helyszínét és a stadionba vezető közlekedési útvonalakat. A Sóstói út és a stadion köz kereszteződésénél teljes útzár lesz 5 óra és 23 óra 30 perc között, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg-Vár megyei rendőrség. Zavartalanul napos, szokatlanul meleg időnk van. Nyíregyháza környékén a hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 28 fokot. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, esőre sehol sem kell számítani. A folytatásban hétfőn egy átvonuló hidegfront mögött megnövekszik a felhőzet és a szél is megélénkül. A jövő hét közepére pedig jelentős lehűlés érkezik, a csúcsértékek ekkor már csak 17 és 20 fok között alakulnak a régióban. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra

A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en. A Best FM lendületben tart, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Rest FM. A legjobb zenék mixben.
1: Megadjuk a város ritmusát. Ez a 103.9 Rest FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Szakmai konferenciát szervez a VMKK. Idén is lesz 72 óra kompromisszum nélkül. Forgalomkorlátozásokra kell ma készülni a városban. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. A Magyar Animáció Aranykora címmel szakmai konferenciát szerveznek a Váci Mihály Kulturális Központban szeptember 24-én. Az esemény a hazai rajzfilmgyártás kiemelkedő időszakát mutatja be. Művészeti, pedagógiai, közművelődési és társadalomtörténeti nézőpontból tudata a Nyíregyházi intézmény. Mészáros Szilárd, a VMKK igazgatója köszönti majd a megjelenteket, akik ezt követően előadásokon vehetnek részt. Szó lesz a vizuális nevelésről, a magyar népmesékről, Dargai Attila életművéről, valamint az 1980-as években jellemző populáris kultúráról és animációs filmekről is. A részletes program elérhető a Váci Mihály Kulturális Központ közösségi oldalán. Ismét cselekvésre hív a 72 óra kompromisszum nélkül országos önkéntes akció. Október 2. hétvégéjén 3 nap jó ügyekről és közösségi élményekről szól majd, tudtuk meg Treszkai Róbert Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei koordinátortól, aki elmondta, a program tavaly is sokakat vonzott.
3: Országos szinten 9000 résztvevője volt a rendezvénynek, ebből Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 3460 fő önkéntes regisztráció volt, azaz több mint 38%-át adja az országos számoknak, egyre több fiatal csatlakozik hozzánk, és a tavalyi évben is 20 településen 43 projekttel kapcsolódtunk be a programba.
2: Ma este rendezik Nyíregyházán, a Városi Stadionban a Nyíregyháza Spartacus Ferencváros labdarúgó mérkőzést. A rendőrség nagy erőkkel biztosítja a rendezvény helyszínét és a stadionba vezető közlekedési útvonalakat. A közlekedők időszakos forgalomkorlátozásra, útszűkületre és rendőri ellenőrzésre számíthatnak a 4-es és a 338-as főút Nyíregyházára vezető szakaszán. A Sóstói út és a stadion köz kereszteződésénél teljes útzár lesz 5 óra és 23 óra 30 perc között, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség. Kiemelték, hogy időszakos korlátozásokra és terelésekre a Városi Stadion és a Nyíregyházi vasútállomás közötti útszakaszon is számítani lehet. Nyugodt éjszaka várható, a légmozgás egyelőre enyhe, az égbolt a legtöbb helyen derült jelenleg Szabolcsban. A hőmérséklet hajnalra 12 fokig hűl le, holnap hétfőn még 24 fokig emelkedik a hőmérséklet, de napközben megnövekszik a felhőzet, és megélénkül a szél, néhol zápor is kialakulhat. A jövő hét közepén az érkező hidegfront hatására jelentősen lehűl a levegő, a csúcsértékek alig érik majd el a 17 fokot, utána ugyan melegszik még, de már csupán néhány fokot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: It doesn't matter if straight or gay. It doesn't matter if night or day.
1: Nyíregyháza kedvenc rádiója a legjobb zenékkel, mixben. A lemezjátszóknál.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Nyílt napokat szervez az evangélikus gimnázium, bánk is sikerek az első segélynyújtó versenyen, veszélyeket rejthet a szüret. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Elindult a beiskolázási időszak, széles képzési kínálattal és nyílt napokkal várja a nyolcadikosokat a nyíregyházi evangélikus Kossuth Lajos gimnázium. Az iskola idén is kétnapos rendezvénysorozattal nyitja meg kapuit a leendő középiskolások és szüleik előtt. A részleteket Homoródi Antalné Török Marianna igazgatóhelyettes ismerteti.
2: 22-én és 23-án 8 órától várjuk az érdeklődő fiatalokat, ekkor az iskola bemutatás után 3 tanítási órára nyílt órát szervezünk. Látogathatnak mindenféle tanítási órát. 22-én délután 16:30-kor várjuk a szülőket, akiknek szintén tájékoztatást fogunk tartani. A jelentkezés regisztrációhoz kötött.
1: Szép eredményt ért el a Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium csapata az országos első segélynyújtó versenyen. Az iskola diákjai történetük során először jutottak be az országos döntőbe, ahol az előkelő negyedik helyen végeztek, írja a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A közösségi oldalukon közzétett beszámoló szerint a fiatalok kiemelkedő 86%-os teljesítményt nyújtottak a megmérettetésen. Ezzel kiérdemelték a minősített első segélynyújtó csapat elismerést is. A bánkisok értékel emellett a legmagasabb pontszámot a Magyar Vöröskereszt történeti totóján, amiért külön díjat is átvehettek. A mosdgáz veszélyeire figyelmeztet a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelem. Közleményükben azt írják, odafigyeléssel megelőzhetők a balesetek. A mosdgáz, vagyis széndioxid a szőlőlevének erjedésekor keletkezik, és komoly veszélyt jelenthet, ha nem biztosított a megfelelő szellőztetés, kiszorítja ugyanis az oxigént a helyiségből. Aki ilyen pincébe megy le, hamar oxigénhiányos állapotba kerülhet, eszméletvesztés vagy akár fulladás is bekövetkezhet. Érdemes a pincékben széndioxid érzékelőt felszerelni, vagy alkalmazható a közismert gyertyás módszer is. Felhívják a figyelmet, hogy ha valaki mosdgázzal kapcsolatos balesetet észlel, ne menjen le a pincébe, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Nyugodt éjszaka várható, a légmozgás egyelőre enyhe, az égbolt a legtöbb helyen derült jelenleg Szabolcsban. A hőmérséklet hajnalra 12 fokig hűl le, holnap hétfőn még 24 fokig emelkedik a hőmérséklet, de napközben megnövekszik a felhőzet, és megélénkül a szél, néhol zápor is kialakulhat. A jövő hét közepén az érkező hidegfront hatására jelentősen lehűl a levegő, a csúcsértékek alig érik majd el a 17 fokot, utána ugyan melegszik még, de már csupán néhány fokot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgyis haza találsz. Egyszer majd úgyis haza találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

Hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Ismét helybe viszik a szűrővizsgálatokat, a mesék nyomába eredhetünk. Új irodát nyitott a Szent Demeter Szeretett Szolgálat. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Ismét helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza ezúttal Gyügyére látogat. A lakosság szeptember 30-án vehet részt ingyenes vizsgálatokon. Elérhető mások mellett nőgyógyászati rákszűrés, szemészeti vizsgálat, általános egészségi állapotfelmérés, szív-érrendszeri és diabétesz rizikóbecslés is. További részletek a Fehérgyarmati Egészségfejlesztési Iroda közösségi oldalán. A mesék nyomába eredhetünk, 5. alkalommal rendezik meg az őszi Mese Egyetemet a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény óvó és tanítóképző intézete, valamint a Magyar Népmeséért Alapítvány közös eseményén mesemondók, néprajzkutatók, pedagógusok és a mesék iránt érdeklődők találkoznak. A rendezvény célja a magyar népmese és műmese értékeinek őrzése, ápolása és népszerűsítése, valamint társadalmi elfogadottságának erősítése, tudatta az intézmény. A programot szeptember 24-én tartják az egyetem besenyei aulájában, a részvétel ingyenes. Ünnepélyes keretek között áldották meg a napokban a Szent Demeter Szeretett Szolgálat új irodáját Nyírbátorban. A Nyíregyházi Egyházmegye Szociális Alapszolgáltatási Központ új telephelyén modernebb, tágabb környezetben dolgozhatnak. Az egyházmegye tájékoztatása szerint az épületet tavaly vásárolták meg, a felújítási munkák idén kezdődtek. Mások mellett átalakították a vizes blokkokat, megújultak a burkolatok és a falfelületek, emellett itt kapott helyet a központi irattár egy része is. A szeretett szolgálat kötelékében Nyírbátorban 12 gondozónő látja el a feladatokat, a városban több mint 80 főnek nyújtanak személyi gondozást, 2 személynek pedig szociális segítést biztosítanak. Ma este rendezik Nyíregyházán, a Városi Stadionban a Nyíregyháza Spartacus Ferencváros labdarúgó mérkőzést. A rendőrség nagy erőkkel biztosítja a rendezvény helyszínét és a stadionba vezető közlekedési útvonalakat. A Sóstói út és a stadion köz kereszteződésénél teljes útzár lesz 5 óra és 23 óra 30 perc között, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség. Nyugodt éjszaka várható, a légmozgás egyelőre enyhe, az égbolt a legtöbb helyen derült jelenleg Szabolcsban. A hőmérséklet hajnalra 12 fokig hűl le, holnap hétfőn még 24 fokig emelkedik a hőmérséklet, de napközben megnövekszik a felhőzet, és megélénkül a szél, néhol zápor is kialakulhat. A jövő hét közepén az érkező hidegfront hatására jelentősen lehűl a levegő, a csúcsértékek alig érik majd el a 17 fokot, utána ugyan melegszik még, de már csupán néhány fokot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebben is szólnak, úgyhogy nagyon szeretem volna mindig a beszélgetem.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best

Lustálkodj egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Szebb FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Szakmai konferenciát szervez a VMKK. Idén is lesz 72 óra kompromisszum nélkül. Forgalomkorlátozásokra kell ma készülni a városban. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. A Magyar Animáció Aranykora címmel szakmai konferenciát szerveznek a Váci Mihály Kulturális Központban szeptember 24-én. Az esemény a hazai rajzfilmgyártás kiemelkedő időszakát mutatja be. Művészeti, pedagógiai, közművelődési és társadalomtörténeti nézőpontból tudata a Nyíregyházi intézmény. Mészáros Szilárd, a VMKK igazgatója köszönti majd a megjelenteket, akik ezt követően előadásokon vehetnek részt. Szó lesz a vizuális nevelésről, a magyar népmesékről, Dargai Attila életművéről, valamint az 1980-as években jellemző populáris kultúráról és animációs filmekről is. A részletes program elérhető a Váci Mihály Kulturális Központ közösségi oldalán. Ismét cselekvésre hív a 72 óra kompromisszum nélkül országos önkéntes akció. Október 2. hétvégéjén 3 nap jó ügyekről és közösségi élményekről szól majd, tudtuk meg Teszkai Róbert, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei koordinátortól, aki elmondta, a program tavaly is sokakat vonzott.
3: Országos szinten 9000 résztvevője volt a rendezvénynek, ebből Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 3460 fő önkéntes regisztráció volt, azaz több mint 38%-át adja az országos számoknak, egyre több fiatal csatlakozik hozzánk, és a tavalyiben is 20 településen 43 projekttel kapcsolódtunk be a programba.
2: Ma este rendezik Nyíregyházán, a Városi Stadionban a Nyíregyháza Spartacus Ferencváros labdarúgó mérkőzést. A rendőrség nagy erőkkel biztosítja a rendezvény helyszínét és a stadionba vezető közlekedési útvonalakat. A közlekedők időszakos forgalomkorlátozásra, útszűkületre és rendőri ellenőrzésre számíthatnak a 4-es és a 338-as főút Nyíregyházára vezető szakaszán. A Sóstói út és a stadion köz kereszteződésénél teljes útzár lesz 5 óra és 23 óra 30 perc között, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség. Kiemelték, hogy időszakos korlátozásokra és terelésekre a Városi Stadion és a Nyíregyházi vasútállomás közötti útszakaszon is számítani lehet. Nyugodt éjszaka várható, a légmozgás egyelőre enyhe, az égbolt a legtöbb helyen derült jelenleg Szabolcsban. A hőmérséklet hajnalra 12 fokig hűl le, holnap hétfőn még 24 fokig emelkedik a hőmérséklet, de napközben megnövekszik a felhőzet, és megélénkül a szél, néhol zápor is kialakulhat. A jövő hét közepén az érkező hidegfront hatására jelentősen lehűl a levegő, a csúcsértékek alig érik majd el a 17 fokot, utána ugyan melegszik még, de már csupán néhány fokot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: jól vesztem, meg is ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: zenét, a te rádiód. Best FM.
1: Best FM.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Just for funny sis, get a job.
3: A fülnek, az agynak, a szívnek.
4: That's just the way it is. Legyen a kedvenced.
3: Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: a szakamát, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jó, imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

0: a jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom. Bár csak

0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
0: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkányban vagyok, és titeket hallgatlak.
4: Mert a Best FM mindig ott van veled.

sucker DJ. So listen, what?

0: az egyedül lét. Kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes. Nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best

Az egyedüllét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about, baby? Get free of the vibe and stop acting crazy.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.
6: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: úgy sem felelnél. FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.

mindenből a legjobbat adjuk. Pedig semmi.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
3: Ez a 103.9 Best

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
3: De imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best

0: Jamből.
1: A legjobbátatjuk.
2: A leghallgatottabbak.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a Best